90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, egy újabb nap és egy újabb napindító itt a 107,1 MHz-en. Aki pedig várja önöket, az a rádiónk fő és felelős szerkesztője. Itt lesz önökkel Dédit Zsuzsanna, valamint a műsorunk szerkesztője Kaszoli Violetta, illetve Váradi Valentin hangmérnök adásvezető, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, és az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a műsorba, nem mások ők, mint Szabó Tibor és Sóti Tamás, illetve jó magam, a műsor vezetője, Agárdi Gábor. Ha visszamegyünk a múltba, el szoktam mondani mindig, hogy 2015-ben volt a legmelegebb ezen a napon, 32 fokot mértek, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 2022-ben volt, akkor 3 fokot mértek, most 6 fok van Szabadkán és környékén. Arra számolunk, hogy valahogy hasonló idő lesz, mint a tegnapi nap folyamán, akkor egy kicsit többet mérhetünk, mint 20 fok. Úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn, a NOX énekel, utána folytatjuk.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, a Nox énekelt nekünk itt a 107,1 MHz-en. Ugye annak idején ők is indultak az Eurovíziós dalversenyen, és nagyon is szerették a produkciójukat. Illetve most a hétvégén volt az Eurovíziós dalverseny, a bolgárok nyerték, sokan mondják, hogy azért, mert egy igazi buli hangulatú felvétel volt, aki egy kicsit elmélkedne arról, hogy milyenek is voltak a dalok, illetve milyen a zeneipar úgy magában, az nyugodtan nézze meg a közbeszéd műsort, mert hogy erről szólt a tegnapi adás, a Pannoner TV honlapján vissza lehet tekinteni, ahol zenészek és zenéhez köthető személyek ütköztetik az érveiket azzal kapcsolatban, hogy az ilyenféle műsoroknak, illetve a tehetségkutatóknak mekkora létjogosultságuk van. Névnaposokat szoktuk köszönteni. Ilyenkor az ívók, a Milánok, illetve az Emiliánák is ünnepelnek. Ha van ilyen ismerősök, akkor ne feledjék, egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják valakinek a napját, és ha már tehetségkutatók, akkor a következő énekesnő azok közé tartozik, akik ott tűntek fel, és annak idején azt mondták, hogy egy új Cserháti Zsuzsa született. Talán nem biztos, hogy ez így van, minden esetre egy különleges hangú énekesnőről van szó. Tóth Vera dalol itt a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
3: Kedves hallgatóink, 21 esztendeje bemutatták a Csillagok háborúja harmadik részét, a Szitek bosszúja című egész estés filmet, amelyet ugye George Lucas írt és rendezett. Ez a hatodik film a Csillagok háborúja sorozatból, amely a cselekmény alapján sorrendben igazából a harmadik, mert hogy 4-5-6 így épültek fel, ugye az első trilógia, utána pedig jött az 1, a 2 és a 3, ugye a Baljós árnyak, a klónok támadása, utána pedig bemutatták a Szitek bosszúját, és itt ugye megtudhattuk, hogy Anakin Skywalkerből hogyan lesz a végén Darth Vader. És hogyha már a színészek, akkor 64 esztendeje meglátta a napvilágot Kerekes József, Jászai Maridias színész, szinkron színész, akit egyebek mellett Jim Carrey-t is szinkronizálja, illetve Will Ferrell magyar hangja, de Dan Aykroyd-ként is megszólalt már, illetve ő kölcsönzi Garfield és Peter Griffin rajzfilm szereplők magyar hangját is. Peter Griffin-ként nagyon sokan ismerik, szeretik, élő szereplős formában is megszólaltatta, mert hogy voltak olyan tévéreklámok a Family Guy kapcsán, ahol ugye a szinkron színészek ültek, és megszólaltatták azokat a bizonyos karaktereket. Valóban egy markáns színészről van szó, a Mi kis falunkból is lehet ismerni, illetve Kabarékból, Vix színházból, és még sorolni lehetne, hogy hol mindenhol nem csillogtatta meg tehetségét. 78 esztendeje meglátta a napvilágot Grace Jones, énekesnő, illetve színésznő is. A James Bond 007-es egyik kalandjában, a Halál vágtában láthatta a közönség, a Conan a barbár második részében, illetve nagyon sok más alkotásban is feltűnt. 49 esztendeje, hogyha már a színésznőkről van szó, akkor pedig meglátta a napvilágot Natalia Oreiro, uruguayi szappanopera sorozatokból ismert színésznő, énekesnő. Ugye a Vadangyal az egyik legismertebb szerepe, de valóban énekesnőként is nagyon nagyot alkotott, azóta is szereti a közönség, többször járt már Magyarországon, illetve a régióban, és valóban a különböző nosztalgia csatornákon és sorozat csatornákon máig lehet látni azokat a sorozatokat, amelyekben szerepelt. És végül, de nem utolsó sorban, 81 esztendeje meglátta a napvilágot Peter Townsend, angol rockzenész, a Who együttes frontembere, egy nagyon nagy volumenű énekesről, illetve frontemberről van szó. Azt mondják, hogy a Who annak idején a legjobban szóló zenekarok között volt, a Queen-nel együtt. Most az egyik örökbecsű felvételük következik, a Behind Blue Eyes, amit sokan feldolgoztak, de valóban az ő változatuk talán a legjobb, mert hogy ez az eredeti, ez következik most, The Who, Behind Blue Eyes.

Kedves hallgatóink, a The Who énekelt nekünk itt a 107,1-en. Igazából, ha emlékeznek a CSI sorozatra, a helyszínelőkre, akkor minden egyes helyszínelők sorozatnak, akár a Miami, akár a helyszínelők New York, akár a Las Vegasra gondolunk, az eredetire, akkor minden egyesnek a főcím zenéje, a The Who együttes egyik dala, így készítették annak idején az alkotók, azt gondolták, hogy ez lenne a legjobb. Egyébként a főénekesük az Roger Daltrey, aki a blues szegmensben is kipróbálta magát, amikor úgy gondolta, hogy kéne egy ilyen zenekart is alapítani, és az is nagyon népszerű volt. Közérdekű információk itt a 107,1-en. Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy egészen június 10-ig szervezik meg a tavaszi nagytakarítást. Az akció ideje alatt a városi, peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre, a megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnapra délután 5 órától szállítják el. Ahol egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténerek begyűjtése. A mai napon a Kertváros helyközösségben folytatódik. Az akció nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. A Sumica vagy Erdőcske iskoláskor előtti intézménynél, a Nikola Tesla és a Pinki Népős utca sarkán, Josip Krás utcai önkiszolgáló mögött, illetve a Boskó Buha és a Szava Kovácsevics utca kereszteződésében. Hamarosan Johnny Cash énekel nekünk, és egy érdekes történet vala kapcsolatban. Több dokumentumfilmben is elhangzott, hogy ő volt a férfi feketében, és ezt azért tette, hogy kiálljon azok mellett, akik nem tudtak kiállni magukért, és nehezebb volt a sorsuk. De van egy prózai boka is, az egyik zenésztársa mesélt arról, hogy azért kezdett el feketét hordani, mert annak idején az egyik legnagyobb country előadóhelyen, az Opryban kellett, hogy fellépjen, és az egyik producer, akivel ezt meg kellett, hogy beszélje, órák hosszat várakoztatta, és akkor úgy gondolta, hogy ha már ilyen tiszteletlenek voltak vele, akkor ő is visszaad valamit ebből, és azon a helyen, ahol megszokták, hogy mindenki csillog és villog, ő azt kérte a zenés társaitól, hogy ők is legyenek feketében, ezzel tiltakozva a bánásmód ellen. Minden esetre valóban egy legendás zenészről van szó, country énekesről. Johnny Cash következik, Get Rhythm, az egyik korai nagy slágere itt a 107,1-en.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, kiadó egy szobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847-es a szám. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet. Még egyszer 063-699-224. A Bajai úton eladó 1569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Az apró hirdetéseket ne feledjék a Pannoner TV honlapján. A www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Amanda Lear és a szomorú tangó itt a 107,1-en. Gábor Gyánosnak volt annak idején egy zenebutik paródiája, hogyha emlékeznek még arra a bizonyos műsorra, és ott azt mondta, hogy meghívott vendégművészeket, külföldi hírességeket, akik énekelni fognak, és az egyik ilyen volt Amanda Lear, avagy magyar hangja, mert hogy Harsányi Gábor Kossuth Díaz színművész volt, aki beöltözött és megszólaltatta ezt a bizonyos felvételt, és ugye sokan gondolták, illetve tudták, hogy Harsányi Gábor tehetséges, de azért, hogy ezt is meg tudta lépni, és valóban nagyon jó volt, a videó megosztókon meg lehet találni a felvételt, úgyhogy mindenféleképpen nézzék meg, ha még nem tették, de közérdekű információkkal is érkezem. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a Központ Kettőhely közösség fogyasztóit, hogy a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt a mai napon 8 és 15 óra között vízszolgáltatás szünetelni fog a Ptuj utcában, a Dinkóz-Laterit utca, a Hanábásit utca és az Ágráb utca közötti részén. Szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcákra is kiterjeszthető, illetve a hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz, illetve kell egy kis áramszünet, ahogy énekelte nekünk Hoffi, lehet, hogy nem erre gondolt, mint amire jó magam, de karbantartási munkálatok miatt szünetel majd az áramszolgáltatás Kishegyesen, méghozzá a Bartók Béla utca egy részén, a Molli út egy részén, Babcsányi Sándor utca egy szakaszán, a Park utca egy részén, valamint a Petőfi Sándor utca egy részén, 12.30 és 13 óra 30 között Csantavéren, a Gyúrószalai utca környékén 8.50 és 9 óra 40 között, Bácskosútfalván szünetel az áramszolgáltatás a Nikola Tesla utcában, a Győzelem utcában, a Nyár utcában, a Bácska utca egy részén, a Topolyai út egy részén, a Gróf Széchenyi István utcában, az állattenyésztő a Március 8, a Köztársaság, a Szűk, a Magyar, a Gesztenye, a Hárs, az Adi, Endre az Újvidéki utcákban, a Bajsai út egy részén, illetve a Hunyadi János utca egy szakaszán, a Belgrádi út egy részén, a Zolya köz, az Arany János utcában, az Akác utca elején, Szent István utca egy szakaszán, a Mester közben, a Bálint Károly utcában, az Alkotmány, az Ivan Modricin, a Mikszát Kálmán, a Felszabadulás, a Vukkaradzsic utcákban, Longna völgy és az Árpád utcákban, az Óra köz, a Rövid utcában és az Zrínyi Miklós utca egy szakaszán, 9 és 14 óra között egy hosszabb ideig. Nagy fény és érinti majd az áram kimaradás, ugyanis a Május 1 utcában, a Nagyfényi Tanyákon, a Kizur István utcában, az Ivan Milutinovics utcában, a Testvériség Egység utcában és a Zsárkóz-Renyeni utcában és környékén is szünetel majd az áramszolgáltatás 9 és 12 óra között, illetve Kelebián, az Orgona utcában, a Július 4-e utcában, az Orgona utcáig, valamint a Balzac utcában határ felé a környező területekkel együtt 9 óra 10 és 12 óra 10 perc között. Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás az Igman utcában, a Péro Tumbaszájó utcában, az Uzsice utcában, a Száva utcában, az Ulmer Gáspár utcában, valamint a Mayer Otmar utca egy részén 9.15 és 10 óra 45 perc között. Szintén Kelebián szünetel az áramszolgáltatás a Csávai utcában, a 190 és a 208-as számok között 9.20 és 14 óra 20 perc között egy hosszabb ideig, Csantavéren is a Május 1 utcában, a 49 és a 70-es számok között 10.45 és 11 óra 30 perc között, illetve Szabadkán szünetel majd az áramszolgáltatás a Szenny utcában, a Prösen utca egy részén, a Gyurosztántics utca egyes szakaszán, a Jadran utca 1 és 3-as számok alatt, a Szkerlich utca egy részén, a Belgrádi út egy szakaszán, a Nádedémit utca egy szakaszán, valamint a Forrás utca 13-as szám alatt és a Belgrádi út 8-as szám alatt a közvilágítással együtt 11 óra és 13 óra 15 perc között.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdjék velünk a reggelt!
2: A Letter to You énekelte Shaking Stevens, azaz egy levél neked, lehet, hogy pont az áramszolgáltatónak írt egy levelet, mert nála is problémák vannak. Valójában nem biztos, minden esetre egy jó felvétel itt a 107,1-en, ehhez hasonló retro slágerek lesznek egészen 10 óráig, utána pedig más műsorok, amit már megszokhattak, és tartalmak, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, és hangolódjanak ránk. Hamarosan jönnek a hírek és információk, utána pedig folytatjuk további érdekes és fontos dologgal, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, és ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolaév során használt jó állapotú tankönyveket tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajutatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az olajmentes benzin 57,6 dinár literenként, míg a gázolaj 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése okán. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, jelentette ki Andrii Sibija az Orbán Anitával folytatott telefonos egyeztetés után. Az ukrán külügyminiszter konstruktívnak és tartalmasnak nevezte a megbeszélést a magyar külügyminiszterrel. A felek megállapodtak abban, hogy még ezen a héten újabb ukrán-magyar szakértői tárgyalásokat tartanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, gyakorlati megoldások keresése érdekében. És végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 10 fok van, Szerbia nagy részén enyhe vagy közepesen felhős idő várható hosszabb napos időszakokkal. A szél gyenge mérsékelt erősségű lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 Celsius fok között alakul. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik.
4: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
3: Hétköznaponként a 107.1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, ebben az órában fontos témákkal várjuk Önöket. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi sem marad a nyárra, a térre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandr Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. Meccserik Anita a mikrofonnál.
5: A miniszterek és szakértők a Bakuban tartott Városi Világfórumot vasárnap nyitották meg. A találkozón egyik fő témaként a globális lakhatási válság kezeléséről tárgyalnak. A résztvevők szerint a gyors urbanizáció, a klímaváltozás és az infrastruktúra hiány miatt a problémát már nem lehet csupán nemzeti szinten megoldani. A találkozón Alekszandr Vucic is részt vesz. A szerb államfő beszédében jelentette be, miszerint a 2027-es belgrádi expo keretében egy új platformot mutattak be, ahol a városi problémák megoldására szolgáló új technológiákat és ötleteket ismertetnek. Több mint 140 ország mutathatja be majd saját fejlesztéseit, főleg a közlekedés, a mobilitás és az életminőség javítása területén, emelte ki.
6: As the host of the specialized exhibition expo.
5: Az Expo 2027 házigazdáiként egy olyan platformot biztosítunk több mint 140 országnak, ahol a világnak bemutathatják kreatív és innovatív megoldásaikat, a zenétől a sportig. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy a belgrádi Expo 2027 lehetőséget ad konkrét innovatív megoldások bemutatására, amelyek segíthetnek a közlekedési problémák megoldásában, javíthatják a mobilitást és növelhetik a polgárok életminőségét, beleértve az elektromos repülőgépek új generációit, vagyis a légi járműveket és az intelligens közlekedési rendszereket is. Alekszandr Vucic a fórumon beszélt még a Szerbiában zajló legalizációról is, amelyről úgy nyilatkozott, minden eddiginél nagyobb sikert ért el. Szó esett továbbá a világ konfliktusairól, valamint az olaj és a gáz áráról is. A sajtónak nyilatkozva elmondta, nehéz és bizonytalan időszakok jönnek, ezért fontos az olaj és gázkészletek biztosítása, mivel ezek Európában és Ázsiában is gyorsan fogynak, miközben az árak emelkednek. Amint visszatérünk az országba, már holnap vagy holnap után új csapatokkal kell megbeszélést tartanunk. Már beszéltem Sinisa Málival is, nehéz, kihívásokkal teli időszak áll előttünk. Biztosítanunk kell az energiatartalékokat, mert ha most nem biztosítjuk őket, nyáron semmink sem marad, télen pedig főleg. Ezért logikus az Egyesült Arab Emírségek döntése is, hogy olajvezetéket építenek Fudzsairába, amely a Hormuzi szoroson túl van. Így tankereik szabadon tudnak áthaladni. A résztvevők 6 napon keresztül tárgyalnak a modern városvezetésről, az infrastruktúráról, a zöld energiáról, a fenntartható közlekedésről, valamint arról, hogyan válhatnak a városok ellenállóbbá az éghajlati és társadalmi változásokkal szemben.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
0: Napindító.
2: Kedves hallgatóink, néhány nappal ezelőtt Kárpátalját is elérte egy dróntámadás. Szolivánnál voltak becsapódások, illetve Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Több mint 4 éve zajló háború alatt Kárpátalját is elérte egy dróntámadás. Szolivánnál voltak becsapódások, illetve Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Több mint 4 éve zajló háború alatt viszonylag ritkán bombázták a magyarok által is lakó.

0: két pedagógust a legutóbbi ijesztőháborús eseményről kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Eddig azt tudtuk, hogy belső menekültek voltak először, meg nehéz az ellátás, meg sok a félelem, meg főleg az áramszünet, és most már ez konkrét támadás. Hogyan például a főiskolán a gyerekek, a fiatal hallgatók, ők hogyan reagálnak erre? Hát most már direkt háború.
2: Mondhatnánk azt, hogy az elmúlt 4 év alatt majdnem megszoktuk, hogy szinte hetente volt légiriadó, és úgy, mint a ló megszokja a verést, már egy idő után nem reagáltunk rá, és egyszer csak azt látom a csoportban, hogy írja az igazgatónő, hogy gyerekek, ezt most vegyétek komolyan, mert ez most nagyon közel van, és ne egyezzetek bele abba, hogyha a gyerek nem akar lemenni az óvóhelyre. Vigyük le őket, és vegyük nagyon komolyan.
1: És ez meg is valósult?
2: Igen, de viszont nekünk tartani kell a gyermekekben a reményt. A mi arcunkon nem látszódhat, hogy mi félünk, hiszen őket meg kell nyugtatni, tehát nem kelthetünk pánikot a gyermekek között, és hát néha nehéz nekünk nyugodtnak maradni, hogy ők ezt ne érezzék.
1: És a Lenna pincében az óvóhelyen ott kellett egy kicsit beszélni nekik, hogy elvonjátok a figyelmüket? Ők ugye már főiskolások.
2: Igen, a 18 év fölöttiek saját maguk dönthetnek elvileg a jogszabály szerint arról, hogy levonulnak-e vagy sem, de az intézményünknek van egy szakgimnáziuma, ahol 18 év alatti diákok is vannak. Ilyenkor ott vagyunk együtt, a tanárok, diákok együtt vagyunk. Természetesen beszélgetni szoktunk, megtanítani, hogy ezzel így a saját figyelmünket is, meg a gyermekek figyelmét is elvonjuk a helyzetről, és akkor arra, a munkára koncentrálunk.
1: Éva, te hanyadikosokkal foglalkozol?
3: Én főképpen 9-10-11. Osztályosokkal foglalkozom, és hál' Istennek ők már olyan komolyan belegondolnak mindenbe, kérnek tanácsot, odafigyelnek, és megértik azt, amit mondunk. Én szeretem, amikor 10-11-esekkel dolgozom, mert ténylegesen olyan, hogyha elmondok valamit, azt komolyan is veszik.
1: És erre a drón támadásra ez nektek nagyon-nagyon közel volt.
3: Igen, nagyon
1: mit közel jelentett? Éppen tanítási időben volt?
3: Igen. Előtte inkább azt mondanám előzetesként, hogy már pár évvel ezelőtt volt tavaly Munkácsnál egy gyárat ugye bombáztak, és sajnos pont Derceni is volt ott bemaradt a pincében, és mentek a mi tűzoltóink, mert nálunk van ilyen derceni önkéntes tűzoltóknak a szövetsége, és mentek menteni, hát akkor is már rettentő félelmetes volt. Bár ahogy Nórika mondja, a legelsőnél még mi is nagyon komolyan vettünk, mikor elkezdődött a háború. Aztán egy picit úgy kiengedtünk, hogy már megszoktuk, láttuk, hogy a városban is akár bemegyünk, és mindenki ott ül ki, nem veszik komolyan, de ténylegesen a gyerekek is rögtön, ahogy megszólalt a légiriadó, futás lefelé, és most, mikor mondta az igazgató, hogy ez most ténylegesen beleborzongok, itt nagyon közel van, akkor látszott a félelem rajtuk, ez még pont utolsó 7. óra volt éppen, hogy 1:30-2 körül, és az a félelem, ami a gyerekeken látszott, az nekem is furcsa volt, mert mi ott Dercemben megszoktuk ténylegesen, hogy a gyerekek is tudják, hogy mi itt okkal céllal vagyunk ide teremtve, nem nagyon szeretnének máshol menni külföldre, itt szeretnek élni, attól függ, és nem panaszkodunk. Érezzük a félelmet, de azt nem mindig mutatjuk ki, de most ők is érezték, hogy ez sokkal több annál, mint ami eddig volt.
1: És nagyon hallatszódott, de nálatok károk nem keletkeztek?
3: Nem annyira, mert ez kb. 15-18 kilométerre messze tőlünk. Tudtunk róla, láttuk a térképen, mindenki veszi rögtön, hogy a légiriadó mutatja a térképet, hogy hol a legpirosabb, a legvörösebb, és akkor tudjuk, hogy ez nagyon közel volt a becsapódás, és azelőtt pár nappal volt egy-két repülőgép, ugye ment felettünk, láttuk, hogy ez katonai, és tényleg olyan félelmetes hangja volt, hogy én is ott álltam kint az utcán, hát szó szerint beleremegtem ebbe.
1: És akkor a pedagógus mit tud mondani a gyerekeknek?
3: Mit tud? Hát általában én magyar órán mindig azt mondom nekik, hogy igen, keresd a szépet, keresd a tisztát, légy nyugodt, tartsd meg az emberi értékeket. Igen, Isten velünk van, ezt hit nélkül és humor nélkül nem lehet. Annak idején volt nálunk Gulácsi Lajos püspök, református püspök, és ő mondta, hogy a gulágot úgy tudta átélni, hogy ez a két dolog, ez a két érték vele volt, a hit és a humor, mert ennélkül nem érte volna túl. És én is megpróbálom abban a helyzetben a megengedett humort így megcsillantatni velük, hogy azért egy pici nyugtatást játszunk, ahogy lemegyünk, leszaladunk a pincébe, szójátékokat, nyelvi játékokat veszünk elő, ami úgy elvonja a figyelmüket, és egy kicsit ugye másfelé tereli.

0: Kedves hallgatóink, már is folytatjuk itt a 107,1-en. A 93. nemzetközi mezőgazdasági vásáron hétfőn a látogatók a szakértői és üzleti találkozók mellett különböző szakelőadások sorozatát követhették. Ezek a modern mezőgazdaságról, a fenntarthatóságról és az új technológiákról szóltak. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
1: A régió legnagyobb mezőgazdasági rendezvényén a hétfői nap a magyar-szerb agrárszakmai nap és a női vállalkozók jegyében telt. A kiállítás keretében bemutatják a mezőgazdaságban alkalmazott legújabb technikai, technológiai és tudományos eredményeket. Ugyanakkor a közönség megtekinteti a legmodernebb mezőgazdasági gépeket is. Vickos Zoltán, adai látogató.
2: Nagyon-nagyon jó az újítások, sok újítás van, le a kalappal a gépgyártók előtt, csak hát az a baj, hogy minden évben mennek az árak. Ugye pont most nézzük itt ezt az ültetőgépet, ami van, ugye nem ilyen húzatos, hadsorosba, ilyen, hát 30 ezer euró plusz PDV. Nagyon elmentek az árak, gabonárak maradtak, minden, az input anyagok elmentek, műtrágya, üzemanyag. Hát egyszerűen ugye ezzel a támogatásokkal is odaértünk, hogy szinte sehova.
1: A vásáron a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Szabadkai irodája, valamint Magyarország belgrádi nagykövetsége, merre tovább agrárium, reális modernizáció elnevezéssel magyar-szerb agrárszakmai napot tartott. Dobó István, szabadkai irodavezető.
3: Tavaly nagyon jó téma volt az agrárdigitalizáció, a klímaadaptáció, a klímaváltozás, és ennek a sikersorozatnak a mentén olyan előadásokat és olyan szakembereket hoztunk, mind Magyarországról, mind pedig az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem részéről, akik ezeket a megfordíthatatlan vissza, tehát káros változásokra próbálnak adekvált válaszokat adni.
1: Nagyon régi és jó hagyománya van annak, hogy Magyarország jelen van az újvidéki mezőgazdasági vásáron. Egyrészt szakmai tudással, képviselőkkel és kiállítókkal, másrészt jelen van azzal a magyar tartalommal, ami a magyar-magyar összefogás jelenti. Emelte ki Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete.
4: Itt vagyunk, és összekötjük ebbe a térségben Európát, a határ egyik és a másik oldalán. Hogy miért van ennek jelentősége? Azért, mert nem mindegy, hogy a világ az nélkülünk fejlődik, vagy pedig mi is részesei leszünk ennek a fejlődésnek. Óriási változások előtt állunk, nem kell riogatni, de az az energiaválság, az a biztonságpolitika, amely befolyásolja egyrészt a fogyasztást, a versenyképességet, az aktív életet és azt, hogy milyen jövőre számíthatunk, az mind itt van. És a legjobb dolog, hogyha ezt mi beszéljük meg egymás között, magyarok és szerbek, úgy, ahogy ezt az elmúlt években is folytattuk.
1: Az újvidéki mezőgazdasági vásár a női kisvállalkozók, a régi mesterségekkel foglalkozók, valamint a családi termelők számára is fontos bemutatkozási lehetőséget jelent. Hangsúlyozta Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke. Nagy öröm számomra, hogy vásárról vásárra egyre több női kiállító van, ami azt mutatja, hogy valójában rendszer szintű, valamint pénzügyi támogatásra volt szükségük ahhoz, hogy bátorítsuk a nőket a vállalkozás nehéz világába való belépésre. A nemzetközi mezőgazdasági vásár csütörtökig várja a látogatókat.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Feels Like Heaven hallották az iménti felvételben itt a 107,1 MHz-en. Egyébként a legendás filmrendező Woody Allen egyik mondása volt, hogy a mennyország felé vezető utat keresem, csak nem tudom, hogy melyik busz járat vezet oda, ezt mondta annak idején viccesen. Egyébként sok más dolgot is, és nagyon sok film van, ami meghatározó volt az élet művében, és megkerülhetetlen. Mindenképpen maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn, hamarosan jönnek a hírek, friss információk, utána pedig szintén kiemelt témákkal folytatjuk egészen 10 óráig, úgyhogy érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Szabadka városa 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt jó állapotú tankönyveket tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajutatásának határideje minden évben legkésőbb, június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényes, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz az olommentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, jelentette ki André Sibiba az Orbán Anitával folytatott telefonos egyeztetés után. Az ukrán külügyminiszter konstruktívnak és tartalmasnak nevezte a megbeszélést a magyar tárcavezetővel. A felek megállapodtak abban, hogy még ezen a héten újabb ukrán-magyar szakértői tárgyalásokat tartanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, gyakorlati megoldások keresése érdekében. És végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 17 fok van, Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal. A szél gyenge, mérsékelt erősségű lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 Celsius fok között alakul. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Kedves hallgatóink, a Vajdasági Autonóm Tartomány idén is támogatja a nemzeti kisebbségek és nemzeti közösségek nyelvén megvalósuló tudományos kutatási és fejlesztési projekteket. Pályázatra már lehet jelentkezni, a cél pedig a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munka és szakmai együttműködés ösztönzése. Részletekről dr. Bagi Ferenc, a Tartományi Felsőoktatás és Tudományügyi Titkárság segédtitkára számol be. Köszöntöm a műsorban.
4: Jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Szabadkai Rádió hallgatóit.
3: Elsősorban beszéljünk arról, hogy kik pályázhatnak erre a támogatásra.
4: Erre a támogatásra olyan kutatók pályázhatnak, akik a nemzeti kisebbségekhez tartoznak, és akkreditált tudományos oktatói intézményekben dolgoznak. Összesen 8 millió dináros a keret, 500 ezer dinár értékű lehet minden egyes projektum, azzal, hogy 3-7 fős csapat pályázhat egy-egy projektumra. A pályázat folyamata nem bonyolult, a Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság honlapján jelen van egy űrlap, amelyet ki kell tölteni. Ezen kívül szükség van a tudományos oktatói intézmény beleegyezésére, valamint a magyar, mi esetünkben a Magyar Nemzeti Tanács bizonylatára, illetve támogatására.
3: És beszéljünk arról, hogy milyen típusú kutatási és fejlesztési projekteket támogatnak, illetve mekkora összeg áll rendelkezésre a pályázók számára.
4: Igazából nincs pontosan meghatározva, hogy nincs megcélozva egy-egy tudományterület. A tudósok, a kutatók gyakorlatilag a saját érdekeltségétől, illetve a saját tudományos pályafutásuktól függően pályázhatnak különböző tudományterületeken. Ezek felülelik úgy a társadalom, mint a természettudományokat. Tulajdonképpen az lenne igazából a fontos, hogy a kutatás eredményei elérjék a nemzeti kisebbségek közösségét, és hozzájáruljanak úgy az identitás megérzésbe, mint a gazdasági szempontokban.
3: És ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján mekkora az érdeklődés a pályázat iránt?
4: Azt mondhatjuk, hogy igen, komoly az érdeklődés, úgy a néprajzkutatástól kezdve egészen a robotikáig nagyon széles spektrumban pályáznak a kutatók, és ez így végeredményben rendben is van, hiszen az élet minden területén fontos a kisebbségünknek a fejlődése és megmaradása.
3: És meddig lehet benyújtani a pályázatokat, és hol érhetők el a részletek?
4: Május 29-én jár le igazából a pályázat, addig kell beadni ezt a 3 említett dokumentumot, mármint a kitöltött űrlapot, a Nemzeti Tanács bizonylatát és az oktatói intézménynek a bizonylatát. Az űrlap a Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság honlapján elérhető, ugyanitt található egy telefonszám, illetve e-mail cím is. Magát a pályázatot erre az e-mail címre is el kell küldeni, továbbá az iktatóba, illetve postán is el lehet juttatni a tartományi szervekhez.
3: És beszéljünk még arról, hogy mikorra várható a támogatási döntések meghozatala, illetve mondjuk egy kicsit, hogy milyen eredményeket várnak a támogatott projektektől.
4: Egy szakmai bizottság dönti el, illetve hagyja jóvá a projektumokat. Ennek a pontos döntéshozatalnak a pillanatát ebben a pillanatban nem tudom, mivel számos projektom fut pillanatnyilag a titkárságba, úgyhogy meglehetősen nagy munka várja a szakmai bizottságot. Lényeg az, hogy különböző szakterületű projektumokra számítunk, és feltételezem, hogy ilyeneket is fog jóvá hagyni a szakmai bizottság, kezdve a mezőgazdaságtól egészen a néprajzig, illetve a nyelvkutatásig széles spektrumú projektumokra számítok az idén is.
3: Nagyon szépen köszönjük dr. Bagi Ferencnek, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy ezekről a fontos dolgokról beszélgettünk.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Kedves hallgatóink, a Foreigner egy igazi balladája szólt itt a 107,1 MHz-en. Most pedig nézzük, lássuk, halljuk, hogy hogyan is alakul a Szerbiai Nemzeti Bank középértéke. Megtudhatják most, mert hogy 1 dollár értéke 100 dinár 87 para, 1 angol font értéke 135 dinár 25 para, svájci frank értéke 128 dinár 34 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 52 para, illetve 1 euró értéke 117 dinár 40 para. Mielőtt folytatnánk, a Pet Shop Boys énekel nekünk, itt a 107,1-en, de lesznek utána is jó felvételek, egy kicsit nosztalgiázunk a Pet Shop Boys-al, utána pedig jövünk, mert hogy lesz ebben az órában még lapszemle is.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
2: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kedves hallgatóink, már meg is érkezett a stúdió, Barikancsunk elhozta a friss és robogós magyar szótár, 60 dinár, benne pedig mezőgazdasági melléklet, amelyben olvashatnak arról, hogy ürülnek a magtárak, örülnek a molnárok a magvető cikkében. Az is kiderül, hogy miről is van szó, illetve a jövő agráriuma, hogyha már magyar szó, magyar szakmai nap Újvidéken, illetve a legszebb beszédű, hogy kiről is van szó, a 8. oldalon kiderül, valamint 3 évtizede bizonyít erről, olvashatnak, illetve új művelődési állomás, és ha megfordítják a lapot hátoldalára, akkor arról olvashatnak egy szomorú hír, hogy elpusztult Timia Bálna, illetve 4-es együttállás május 20-án az esti égen, és egy magvas gondolat George Orwelltől, ha az ember titokban akar tartani valamit, önmaga elől is el kell titkolnia. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan Szécsi Pál énekel nekünk, mint a violák. Como e viola, ez volt az olasz eredetinek a címe, mert hogy Pepino Gagliardi daláról van szó, amelyet Vándor Kálmán, az egykori sportriporter volt az, aki magyarra ültetett, és Szécsi Pál mesterien énekelt el. Ez következik most itt, a 107,1-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 77 esztendős korában meghalt Mária Lucsics, Szabadka, Jován Mikity utcai lakos. Temetése 11 órakor lesz, a Rókusi temető kápolnájából. 79 éves korában elhunyt Blaszko Evetovics, Szabadka, Vladimir Gortan utcai lakos. Temetésem a 12 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgyia út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A szenyákügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a Szerbiai LTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. A hatóságok jelenleg is keresik a szenyák éttermi lövöldözés után eltűnt AN holttestét a kutatásba. Szerb biztonsági szolgálatok szinte minden elérhető erőforrást bevonták. Katonaság és a csendőrség tagjai jelenleg az India melletti Járkovci-tó környékét fésülik át. Botrány hatására a belügyminisztérium szigorít a belső szabályzáson. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és a munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Szabadka városa 2026-2027-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt jó állapotú tankönyveket tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az olommentes benziné 57,6 dinár literenként, még a gázolajé 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, szél gyenge mérsékelt erősségű lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 Celsius fok lesz. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik.
7: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
8: Társadalmi célú felhívás. Felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovic Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
11: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Reklámot hallottak.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, minden illatos, virágos és üdezöld. Májusban virágba borulnak a kertek, lombot bontanak a fák, a napsütés és a kellemes idő pedig egyre többeket csábít a szabadba. Ilyenkor nem csak gyönyörködhetünk a természet szépségében, hanem bőven akad munka is a kertekben. Az oromhegyesi Randovics Lejlánál jártunk, hogy megtudjuk, milyen feladatok aktuálisak most a virágos és veteményes kertekben. Korom Sarolta a mikrofonnál.
3: Szinte minden színben pompázik Randovics Lejla kertje. Virágba borultak az íriszek és a rózsák, zöldelnek a díszcserjék és a fák, a gondosan ápolt udvar pedig igazi tavaszi hangulatot áraszt. Ebben az időszakban a kertészek figyelme leginkább a gyomírtásra, a növények tápanyag utánpótlására és az ágyások rendezésére összpontosul, hogy a nyári hónapokban is egészséges és látványos maradjon a kert.
4: Úgy határoztam el magamat, hogy ugye május 1-ére, ami van dísznövényem, esetleg ilyen cserepekbe, tujaféle vagy bármilyen virágos cserje, azokat úgy határoztam el, hogy hát jó volna elültetném, mert azt veszem észre, hogy minél hamarabb elültetem, ugye még ugye nem nincsenek kilevelesedve, netán kivirágozva a növények, akkor ugye még tud a gyökeresedésre koncentrálni, meg még abban az időszakban, ugye minél a korai tavaszban vagyunk, akkor még ugye a napközben nincs az a legnagyobb meleg se, meg a talajnak is van még több nedvesség tartalma, és akkor minden jobban meg tud kapaszkodni. Úgyhogy ilyen kómán kerülöm, hogy bármit is elültessek. Inkább beleültetem a növényt egy nagyobb cserébe, és akkor nevelgetem őszig. Ugye, amikor megint visszamegy a hőmérséklet, megjönnek esetleg a csapadékok, a nedvesség, és akkor elültetem, vagy tél folyamán. De ez a tényleg május elsejtő, hát nem tudom, október 1-ig itten már el lehet persze ültetni, de akkor tényleg nagyon intenzíven a locsolást kell, locsolásra kísérni kell, meg mulcsolni körülötte, aki esetleg kartonpapírt arra rá, hogyha valakinek kevés mulcsa van, akkor a kartonpapír is egy záró rétegét tud csinálni, és akkor hogy ne csúnyáskodjon, hogy látszon, hogy az kartonpapír, akkor vékonyan rá tenni akár fűrészport, vagy bármilyen ilyen fa aprítékot, ami egy kicsikét dekoratív, és akkor megint csak van egy szigetölő rétegünk, ami a talajba tartsa a nedvességet, meg a napnak a sugarait kint tartsa, hűvösen tartsa ott azt a részt, úgyhogy én így gondolkozok.
3: A virágok mellett a veteményes is fontos szerepet kap Lejla kertjében. A tapasztalt kertész idén egy számára új módszerrel is kísérletezik. A tavasz elején komposzthagyó mélymulcsos ágyást alakított ki, amely egyszerre segítheti a talaj nedvességének megőrzését és a gyomok visszaszorítását. A következő hetekben ebbe kerülnek majd a palánták.
4: Ezt tehát ősz folyamán kellene összerakni, ugye, hogy a tél folyamán a csapadék, ami jön, az ugye beleszivárog, meg bele a talajba, és akkor ugye az ott úgymond konzerválódik, vagyis az őszi csapadékot gyakorlatilag elkonzerváljuk ebben a vastag takarásra. Na most ebben az esetben most én ezeket a mély ágyásokat itten egy április elején raktam össze, tehát hát egy 15-20 centi vastagon istállótrágya, most én nekem marhatrágyát sikerült beszerezni, utána tettem rá faaprítékot, fa nyesedéket, forgácsot, meg fűnyesedéket, meg ezután is, ami lesz bármilyen ilyen zöld szármaradvány, vagy zöld hulladék, ugye, ami kijön a kertbű, vagy a konyháru, azt mind ide terítem rá, és akkor én mostan ezt találtam így ki, vagy ez egy ilyen hibrid megoldás arra, hogy a palántákat ebbe fogom beletenni, és akkor a locsolás az ugye így a locsoló víz az ugye biztos, hogy így ott fog maradni a talajba, és nem szárad el néhány órán belül, ugye, hogyha locsolom a hagyományosan elültetett palántát, úgyhogy hát ezt így most jutottam idáig, de szabály szerint ezt már az őszi csapadékok, amikor ugye megjönnek, akkor ugye nedves a talaj, és akkor azt a talaj nedvességét konzerváljuk be ebbe a vastag múlcsa, mert hogy nehezen jön fölfelé, de viszont a csapadék azért mégiscsak bele tud szivárogni a talajba. Meg ugye gyomelnyomás is, ugyanakkor talajt ugye hűti, nem forrósodik föl, Meg ez egy helybe komposztálás, ez is mondják, vagy van egy ilyen módszer, hogy komposzt, hagyó, mély mulcs.
3: A gazdákat és kerttulajdonosokat ugyanakkor egyre inkább foglalkoztatja a csapadék mennyisége is. Bár a téli hónapokban hó is borította a tájat, az elmúlt hetek esőzései pedig némi nedvességet juttattak a földbe, sokan kíváncsiak arra, hogy ez elegendő lesz a növények számára a nyári időszak előtt.
4: A hó annak nagyon örültünk, meg annak a hűvös időszaknak, amikor ugye ideje volt a hidegnek, meg a fagynak. Hát az arra az időszakra az elég volt, de hogy ugye bejött mostan a szél, meg a hőfoknak az emelkedése, az gyakorlatilag már azóta elszökött a talajból, úgyhogy ugyanúgy mínuszba vagyunk, meg még jobban mínuszba. Én merem állítani, hogy meg már mások is igazából azt állítják, hogy egy teljes évnek a teljes csapadék mennyisége hiányzik a talajból, az 500-600 milliliter hiányzik a talajból, és azt lehet is észrevenni, hogy az ember el akar ültetni egy fát, vagy egy bármit, egy palántát, akkor nem találja meg a talajba az element.
3: A természet ilyenkor gyorsan változik, a növények napról napra fejlődnek, a gondoskodás pedig hamar látványos eredményt hoz. Randovics Leila szerint a kert nem csak munka, hanem kikapcsolódás és feltöltődés is, ahol az ember közelebb kerülhet a természethez, miközben saját kezével teremthet rendezett, élettel teli környezetet maga körül.

0: Kedves hallgatóink, a Bezdáni Dunav Kajak Klub háza táján, de más sportágokban is jelentős eredményeket értek el a helyiek. Kolléganőnk Lennert Tíme a szombaton egy feszített versenynapot követően beszélgetett Horváth Panda Antónia olimpikonnal, kajakedzővel és lányával, Horváth Mihajla Mária, többszörös bajnok fitness és kajakversenyzővel a sikerekről, kívásokról és jövőbeli terveikről.
1: Horváth Panda Antóniát kérdezem, aki olimpikon, kajakedző és amellett édesanya, akinek a lánya ugye úgy a kajakban, mint a fitnessben kiemelkedő eredményeket ér el folyamatosan. Hogy lehet ezeket a tevékenységeket összeegyeztetni? Most egy nagyon pörgős időszakban vagytok, vagy időszakon vagytok túl?
2: Hát igen, a mai napon három verseny volt. A Mia az ma a gimnasztikát választotta, ami nem a fitness, hanem sport gimnasztika, ahol talaj, gerenda, felemáskorlát és ugrás van, és mi most Mitrovicáról jövünk. A csapat egyik része a paténban van. A Koppánon ilyen, amit csapatban megnyertek, és rengeteg arany lett, most még nem is számoltam össze mennyi. És a másik csapat pedig az öcsém, meg a két gyerekkel Szlovákiában vannak párkányban versenyen, és ők is fogtak, a Kinga egy ezüstöt, a Dani egy aranyat, és még jöttek eredmények azóta, csak még nem nyitottam ki. A tél az olyan, hogy főleg fitnessről szól a nyár, az főleg kajakról. Na most ez az időszak, itt összeér a két sport, ez azért nehéz. Most a Mia készül a csárcsáki világbajnokságra fitnessben, a kajakos csapat, meg szintén most már a Zsófi volt egy világkupán, most jön neki az Európa-bajnokság, világbajnokság, válogatók, remélem, hogy több válogatott versenyzőnk is lesz, tehát én még a Sebastianra, meg a Lokner anyára számítok, hogy válogatottba kerülnek, meg aztán a kis válogatottba még a Bezdán Olivérre is, és a Kántor Dánielre is nagyon számítok.
1: Tehát egy intenzív időszak áll mögöttetek és előttetek is. Maga a kajaklub az milyen helyzetben van jelenleg, mennyire tudjátok megoldani a versenyekre való eljutást, illetve milyen kihívásokkal szembesültök így klubként?
2: Hát amikor messze van a verseny, akkor hát ilyen kombi, meg így. Most mindenki, mivel Apatinban volt, maga vitte a gyereket. Na most itt hát fontos, hogy itt muszáj egy utánfutó. Most már annyian vagyunk, meg annyi kajakot kell elvinni, hogy most már nem elég, hogy utánfutó, hanem most már még az autókra is rakodgattuk a kajakokat. Úgyhogy most még már tartó is kell az autókra.
1: Hogyan, miként, mikor zajlanak az edzések a kajak, illetve a fitness tekintetében?
2: Hát a kajakedzések az egyszer vagy kétszer naponta, most amíg tart az iskola, addig egyszer, ahogy az iskola befejeződik, akkor kétszer. Na most a fitness edzések este vannak 8-tól 10-ig, úgyhogy akkor a kajak véget ér, akkor még megyünk.
1: És aki pedig a bőrén éli, érzékeli ezt nap mint nap, Horváth Mihajla Mária, kajakversenyző, fitnessversenyző, mindkettő sportágban többszörös bajnok. Mia, te hogyan éled meg a mindennapokban ezt a sok edzést, és ezt a sok versenyt? Hogy lehet ezt bírni?
3: Hát, lehet bírni könnyen is, meg nehezen is. Én kibírom, meg szeretem is csinálni.
1: Nem érzed néha, hogy teher, hogy ennyit kell edzeni, meg ennyi helyre kell versenyezni, járni?
3: Hát, nem annyira, de néha érzem, de...
1: De mi ad neked erőt ehhez? Szereted ezt, mindkettőt nagyon szereted csinálni?
3: Mind a kettőt nagyon szeretem csinálni, hát ha szeretem, akkor mindent megcsinálok érte, hogy edzek meg minden, hogy nyerjek meg. Hát van erőm hozzá.
1: Milyen érzés nyerni?
3: Hát nagyon jó érzés nyerni, hát arany érzés.

0: Mert hazajönni az nagyon jó érzés.
1: És akkor ünnepel téged, itt ünnepelnek a falusiak, a bezdániak, meg így a klubtagok is, így szoktatok így közösen ünnepelni a kajakosokkal is?
0: Ünnepelni az nem annyira szokott lenni, de gratulálni az sokszor szokott lenni.
1: A fitnessben jelenleg mire készülsz, illetve abban neked mi az élvezet, mi a jó?
0: Hát a Csácsáki világbajnokságra készülünk, és ott hát nagyon jól érzem magam, hogy eljutottam odáig, meg többen is megyünk oda, és nagyon jól érzem magam, hogy együtt megyünk meg.
1: De mi jelent neked most benne kihívás? Tehát úgy tudom, hogy te szoktad megtervezni többnyire, ugye, a különböző koreográfiákat is, és hát még a ruhádat is. Mert így, ugye itt a fitnessben azért a kinézet is fontos szokott lenni.
0: Hát most igen, én találtam ki a koreográfiát, meg a ruhát is, és mostan hát fontos nekem, hogy rendesen megcsináljam azt a koreográfiát, amit én kitaláltam.
1: És hogy találod ki ezeket a koreográfiákat? Hogy kell ezt elképzelni? Leülsz, átgondolod, vagy nézel valamit, vagy...
0: Először meg kellett tanulnom olyan gyakorlatokat, meg kitartásokat, be bírjam rakni, és utána, amikor és otthon összeraktunk olyan gyakorlatokat, amiket már tudtam, és akkor adtunk hozzá még gyakorlatokat, amiket tanultam.
1: És milyen lesz a ruhád?
0: Hát gondoltam egy Michael Jacksonra, mert én nagyon imádom őt, és énekelem, meg tudom már a moonwalkot is, és akkor gondoltam, hogy majd 2 év múlva, amikor megtanulom rendesen a táncokat, akkor olyan az lesz a koreográfiám.
1: Akkor ilyen ruhában is fogsz majd versenyezni? Milyen Michael Jacksonos style lesz?
0: Igen, majd megint el fogom hozni a kalapot, meg azt a ruhát, amit ő hord, meg a még kesztyű is, hogyha valami. Mindent meg fogok próbálni, olyan legyen, mint a Michael Jackson.
2: Tehát, hogy akkor el kell menni táncórákra, és akkor lehet a Michael Jackson-t elkezdeni, amikor a táncot tényleg meg tudja csinálni, úgyhogy hasonlítson. Tehát addig még van egy év, és akkor ugye úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk az első világbajnoki koreográfiát, az a Hit the Road Jack, és csak feltölti elemekkel, ami teljesen új.
1: Van most egy nagyon aktuális megmérettetés. Miről van pontosan szó?
2: Hát szerdán ő fellép a Sosobon, ugye az iskolát képviseli, testvériségettség általános iskolát, női gimnasztikában.
1: Horváth Panda Antóniát és leányát, Horváth Mihaela Máriát hallottuk. A beszélgetésből kiderül, hogy a kitartás, a családi összefogás és a sport iránti elhivatottság továbbra is meghatározó ereje a bezdáni sportéletnek, amely újabb és újabb sikerekkel öregbíti a település hírnevét.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért a napindítóba. Lassan elköszön önöktől, aki eddig itt volt a műsor szerkesztője, Kaszuli Violetta, illetve az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belekészítették, csempészték ebben a műsorban, nem mások ők, mint Soti Tamás és Szabó Tibor, illetve itt volt Váradi Valentin hangmérnök, aki azért felelt, hogy minden hang a helyére kerüljön, adásvezetőnk, valamint jó magam a műsor vezetője, Agárdi Gábor. Ezután pedig megszokott tartalmak, jön a mozaik, jönnek a hírek, és persze itt lesz még sok más, amit megszokhattak és szeretnek. Aki pedig a mozaikkal érkezik, a Csernai Panna itt is van már a stúdióban. Köszöntelek.
4: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mielőtt rátérnénk elemezni azt, hogy mivel is várod a hallgatókat, a hétvégét meghatározta az Eurovíziós Dalfesztivál, és bárkivel beszélgettem, mindenki más preferenciákról beszélte. Szoktad-e követni, nézted-e, annak idején voltak-e kedvenceid, most valakit követtél-e?
4: Régebben néztem, most igazából úgy néztem, hogy amit a közösségi média igazából elém dobott, azt megnéztem, és hát most így nehéz állást foglalni, hogy ki volt a legjobb, nyilván most lett egy első hely, de hát ez egy kicsit szerintem szubjektív, hogy kinek melyik szám tetszik a legjobban, de például én a francia előadónőt hallottam, és lenyűgözött, nagyon-nagyon tetszett, Én nagyon szeretem ezt az opera stílust is, vagy nem tudom, hogy ezt pontosan hogy nevezik, de hogy tényleg tükörjégen táncolt a hangja, ha lehet így fogalmazni, és gyönyörű volt, tényleg.
3: Igen, meg ugye mondták előtte, hogy az olaszok nagy favoritnak számítottak, Sal da Vinci, ő ugye megnyerte a Sanremo-i versenyt, úgy jött az Eurovízióra, és aztán nem ő diadalmaskodott, hanem a bolgárok, akik először nyertek, igazából egy bulis szám, és kicsit ilyen lázadós szám, mert én megnéztem, mondom, jelente valamit ez a bangaranga.
4: Amit... és jelent valamit?
3: Igen, ez egy jamaikai slang szó, ami valami olyat tesz, hogy hát a lázadásnak az egyik fajta szinonimáját teszi ki, vagy pedig nagy hévvel, tüzesen. Van sokféle jelentése, de valahogy ezt,
4: igen,
3: ezt jelenti erőteljesen sok minden, de egy ilyen jamaikai szleng. Érdekes, mert ugye azért többen mégis a saját nyelvükön énekelnek, régen ez szabály volt, most annyira nem fontos, de hát úgy néz ki, hogy a közönség szerette.
4: Igen, valóban.
3: De egyébként a hallgatók miatt mondom el, hogy pont az olaszoknak lehet köszönni azt, hogy a közönség is szavazhat, mert ugye régebben, amikor volt az Il Voio, akit nagyon szerettek, ilyen három fiatal ember, akik, az egyikőjük sajnos már nincs közöttünk, ők opera énekesek voltak, ilyen opera pop hasonló, mint ugye a francia versenyző, és akkor mindenki meg volt róla győződve, hogy ők fognak nyerni, és azt hiszem, hogy vagy a második, vagy a harmadik
4: dobogósok lettek,
3: igen, dobogósok lettek, de nem ők nyertek, és a közönség, a közösségi média, mindenki föl volt háborodva, és akkor utána rá következő évben bevezették azt, hogy na, akkor a közönség is szavazzon, és amikor az országok leadják, akkor még mindent megváltoztathat, de igen, én mondjuk, ahogy te is mondtad, a franciáknak szurkoltam, illetve az olaszoknak, de igazából mindegy, mert ez egy show, egy verseny, és aztán bolgárokhoz lehet, hogy könnyebb eljutni, jövőre, aki szeretne innen, az lehet, hogy egyszerűbben megoldja, de beszéljünk egy kicsit rólunk, mivel várod a hallgatókat?
4: Hát mivel már említettem, hogy ugye a közösségi médiában láttam az Eurovíziós Dalfesztivál kis mini videóit, így egy picit most ebben a témában merülünk el, magában a közösségi médiában, és arról lesz szó, hogy az influencerek, a tartalomgyártók egyáltalán miről is számolnak be a közönségnek, és mitől lesz valaki sikeres tartalomgyártó is, ez milyen felelősséggel jár ez az online jelenlét, és egy ismert tartalomgyártóval beszélgettem nemrégiben, Matovic Mana, nem tudom, hogy ismered-e, vagy hallottál-e róla, Gábor?
3: Ismerős a neve, de látnom kellene, hogy megtudjam.
4: Igen, ő second hand videókat készített, és igazából járt a turkálókba, és hát ebből építette fel a csatornáját, hogy különböző videókat készített arról, hogy bizony a fenntartható divat is lehet stílusos. Úgyhogy vele készült egy nagyon érdekes beszélgetés, ezt hallhatják
3: meg. Igen,
4: így,
3: hogy most rákerestem, igazából ismerős, de azt tudom, hogy nem követtem pont emiatt, mert hogy a second hand dolgok, de egyébként jó magam is jártam turkálóban, meg Magyarországon is, mert van itt barátom, aki szeret elmenni, amikor úgy hívják ezt, hogy bálabontás van, és akkor lehet találni dolgokat, de mindig azon poénkodunk, és ez nagyon-nagyon sötét humor, de hogy ugye az a ruha, amit megveszel, hogy annak milyen volt előtte a sorsa, tehát hogy kerül az emberhez, és akkor ilyen stand-uposok szokták mondani, hogy nem baj, akkor is megveszem, hogyha esetleg meghalt benne valaki. Nagyon-nagyon sötét humor ez. De hogy igazából azért megvan, vissza lehet követni.
4: Igen.
3: Tehát persze viccelünk, vissza lehet követni, hogy honnan valók ezek a ruhák, meg lehet jó darabokat, márkás darabokat találni olcsó pénzért.
4: Sőt, és nagyon szépeket, és talán még az is az érdekes, most ha már így a turkálókról egy picit beszélgetünk, hogy azért ez nem tömeggyártás, hát, amit itt megveszel, ebből nem lesz még 3-4 darab, tehát ez itt egy kincs, amit találsz, tegyük föl.
3: Hát, jó van, igen, régen tömeggyártás volt, de azóta lehet, hogy nincs belőle. Meg nagyon sok mesterembet látok, aki turkálóban vesz magának a coverált, mert hogy külföldről hozott jó minőségűek vannak.
4: Igen. No, de ez lesz, tehát akkor Matovics Mana, ő egyébként újvidéki származású hölgy, aki most már Magyarországon él, és bizony a TikTokon nagyon sok követője van, és mondhatjuk, hogy ő egy sikeres influencer, de hát majd ez kiderül a műsorban, ne áruljunk el mindent. Ami még a műsorban lesz, az pedig az, hogy május 30-án megnyitja kapuit a Magyar Kanizsai Lepke Otthon. Rekecki Csaba mondja majd el a legfontosabb tudnivalókat, hogy hát hogyan is néz ki ez az otthon. Itt nagyon sok lepke található. Én gyorsan a Facebookon megnéztem a képeket, és rengeteg növény. Tényleg nagyon szépen ki van alakítva. Biztos vagyok benne, hogy érdemes ellátogatni ide, aki még nem tette. De hát majd kiderül minden a műsorban. Valamint, ami még izgalmas, az, hogy beszámolunk még a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó találkozóról is, ami holnap kezdődik, úgyhogy szervezővel beszélgetek majd a részletekről.
3: Szerintem egy egészen színes műsor lesz, úgyhogy mindenféleképpen érdemes hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mindezt megosztottad. Hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Hamarosan kezdődik a Mozaik, itt a 107,1-en előtte a hírek, mi pedig elköszönünk mindenkinek, jó rádiózást, és ahogy mondani szoktam, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A szenyekügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. A hatóságok jelenleg is keressik a szenyeki éttermi lövöldözés után eltűnt A.N. holttestét. A kutatásban a szerb biztonsági szolgálatok szinte minden elérhető erőforrását bevonták. A katonaság és a csendőrség tagjai jelenleg az India melletti Járkovci tó környékét fésülik át. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelentette meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az ólommentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolajé 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. Szabadka városa a 2026-2027-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, a program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. Június 18-a és 22-e között tartják a Homeland Fesztivált, amelynek a nyári mozi színházi közösség kelebiai székhelye ad otthont. A rendezvény sorozat egyik kiemelt programját, a Csinszka koncertet pedig a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban tartják. A fesztivál hivatalos megnyitója Szerda Zsófi Képmegállók című kiállításával indul június 18-án este 8 órától. A részletes program és a további részletek a fesztivál hivatalos honlapján, a nyarimozi.com oldalon érhetők el. Az esemény média támogatója a Pannon RTV.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén már 21 fok van, Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, a szél gyenge, mérsékelt erősségű lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 Celsius fok körül alakul.
7: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
7: SMR. Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
11: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit. Jó, hogy a 107,1-re állították az állomáskeresőt. A műsort egészen 14 óráig követhetik. Május 19-e van, az év 139. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még pontosan 226 nap van hátra. Köszöntöm a névnaposokat! Minden Ivo és Milán nevű hallgatónak boldog névnapot kívánok innen a stúdióból, illetve a születésnaposokat sem hagyom ki a sorból. Örömteli boldog napot kívánok! Na de rakjuk ki együtt a mozaik kockáit, nézzük röviden, miről lesz szó ma a műsorban. Naponta órákat töltünk a közösségi médiában, és az influencerek ma már nem csak szórakoztatnak, hanem bizony vásárlási szokásainkra, de még az önképünkre és az életmódunkra is hatással lehetnek. Vajon mitől lesz valaki sikeres tartalomgyártó, és milyen felelősséggel jár az online jelenlét? Erről beszélgettem nemrégiben Matovics Mana influencerrel és tartalomgyártóval. Vele készült beszélgetést majd 11 óra után tudják meghallgatni, és május 30-án megnyitja kapuit a Magyar Kanizsai Lepke Otthon. Rekecki Csaba mondja majd el a legfontosabb tudnivalókat erről, de minden mellett a vajdasági magyar óvodás színjátszók találkozó részleteiről szervezőt kapcsolok majd az utolsó órában. Tehát ez lenne röviden a mai műsor kínálata, ami pedig még fontos, hogy a 14 órai hírek után beszéljünk róla, rovatunk kezdődik, melyben Nyilas Mihály jogásszal, korábbi igazságügyi államtitkárral készült beszélgetés, aki nemrégiben rangos állami elismerésben részesült, átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Tehát tartsanak velünk ebben a pár órában, a reggeli kávét már biztosan mindenki elfogyasztotta, így hát kezdődjön a mozaik itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, tartsanak velünk, és amennyiben pedig van hozzászólásuk a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, bátran írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok, és kezdjük a mozaikot Zsédával, valahol egy férfi vár.

0: Közérdekű információval folytatjuk a műsort, hiszen a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a Központ 2 helyi közösség fogyasztóit, hogy a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt a mai napon egészen 15 óráig a vízszolgáltatás szünetelni fog a Ptúj utcában, a Dinko Zlatarić, a Harambasić utca és a Zágráb utca közötti részen. Szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcákra is kiterjeszthető. Illetve a hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz, így az egyből fogyasztásra nem ajánlott. Ami a műsort illeti, 10 óra 22 perc van, hamarosan érkezem apró hirdetéssel, de addig is következzen most a Bagossy Brothers Company, akik egyébként a Szegedi Borfesztiválon is fellépnek majd.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod,

érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánló következik.
5: Pattanj! Traktorba!
6: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
5: Haverok, buli, traktor!
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A tavaszi nagy takarítás folytatódik. Ma május 19-én és holnap május 20-án a Kertváros helyi közösségben lesz az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, mégpedig a Sumica iskoláskor előtti intézménynél, a Nikola Tesla és a Pinki Néphős utca sarkán, a Josip Krás utcai önkiszolgáló mögött, valamint a Boskó Buha és a Száva Kovácsevics utca kereszteződésében. Mivel az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától kezdődik a begyűjtésük.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Ma már több napsütésre számíthatunk a térségben, de az ország nagy részén azért enyhén vagy közepesen felhős idő várható. Délután helyenként esőre, illetve záporokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 Celsius fok között alakul, és ami jó hír, hogy a front nem lesz felettünk, de amíg helyenként változékony, egyes tájainkon kissé szeles idő azért fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák is felléphetnek. Melegszik az idő, emiatt az arra érzékenyek körében dekoncentráltság, tompasság és fáradékonyság is előfordul. Viszont a naposabb idő az jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A legfrissebb információim szerint Szabadkán a Koszovó utca környékén lehet rendőri ellenőrzésre számítani, valamint Nagyfényen a tűzoltóság épületénél Topolya irányából, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva. 10 óra 52 a pontos idő, hamarosan Dédis Szuzanna érkezik a legfrissebb hírekkel, majd utána folytatódik a Mozaik, a következő órában egy kicsit elmerülünk a tartalomgyártók, influencerek világában, kiderül, hogy hogyan működik ez az érdekes világ a kulisszák mögött. Tartsanak velünk!

0: jön a rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en,
6: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A szerb parlament képviselői ma folytatják azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A módosítások célja az ODIHR ajánlásainak teljesítése a választási feltételek javítása érdekében. Az ülés 10 órakor kezdődött. A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének, K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, aki a kegyelmi kérvényt ellen jegyezte. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt budaházit és társait. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlátszerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere ma arról szólította fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogosút és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT-t, aki egy golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóút azon szakaszán, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. A szonda ugyanis 1,31 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 22 fokot mutat a hőmérő, ma a legmagasabb érték 23 Celsius fok körül alakul. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik.
8: Csak a legfrissebbek!
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást!
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
6: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Naponta órákat töltünk a közösségi médiában, és görgetés közben sokszor észre sem vesszük, hogy a tartalmak mellett döntések, vélemények és trendek is formálják a mindennapjainkat. Az influencerek ma már nem csak szórakoztatnak, hanem vásárlási szokásainkra, önképünkre és életmódunkra is hatással lehetnek. Matovic Mana 3,5 évvel ezelőtt hobbiból kezdett videókat készíteni a TikTokra. Kezdetben azt szerette volna megmutatni, hogy a fenntartható divat is lehet stílusos. Ma már minden olyan tartalom közel áll hozzá, ami egyedi és kreatív, az újrahasznosítástól kezdve a használt ruhákon át egészen a mindennapi divatig. A vajdasági származású influencert több mint 50 000-en követik a platformon. De mitől lesz valaki sikeres tartalomgyártó, és milyen felelősséggel jár az online jelenlét? Erről beszélgettem nemrégiben Matovic Mana influencerrel és tartalomgyártóval. Kezdjük a legelején, hogyan csöppentél bele a tartalomgyártás világába?
2: Még évekkel ezelőtt kezdtem TikTokra videókat készíteni, leginkább second hand használva témában. Igazából ez volt az, ami megnyitotta az ajtót az influencerkedés, illetve a folyamatos social media jelenlét felé. Úgyhogy nekem akkor kezdődött szerintem 3,5 éve ezelőtt körülbelül, amikor hobbiból csak álltam videókat készíteni, és szerettem volna egy kicsit megmutatni a másik oldalát is a divatnak, a fiataloknak, vagy a korombelieknek, vagy akár az idősebbeknek is, hogy nem biztos, hogy minden jönnek kell vásárolni, hanem hogy nyugodtan próbálják ki a használt ruhaüzleteket is, vagy a turkálókat. Igazából itt kezdődött ez az egész, amikor láttam, hogy milyen pozitív visszajelzések érkeztek ezekre a videókra, akkor csak igazából folytattam, és erre építettem rá a következő tartalmakat, és ma pedig itt tartok, hogy több mint 50 000 követőm van TikTokon.
0: Emlékszel a legelső videódra, hogy mi volt az?
2: Igen, emlékszem, abszolút. Turkálóról készítettem egy ilyen zenére összevágott videót, akkor még azt nem tudtam, hogy hogy kell videót vágni, nem tudtam, hogy milyen jeleneteket kell beletenni. Még a kezem is remegett, miközben videóztam, össze-vissza vágtam a képkockákat, viszont úgy tűnik, hogy ez akkoriban elegendő volt ahhoz, hogy ez meg tudjon indulni, és igazából ez volt az első videó, amire mindig visszaemlékszem, mert tényleg azt gondolom, hogy hatalmas átalakuláson mentem én is, a tartalmaim is, meg persze nagyon sokat fejlődtem és tanultam a szakmában.
0: Igen, ez meglátszik a videóidon is, és a követőid számán is. Ugyebár különböző videókat készítesz. Milyen tartalmak állnak hozzád legközelebb? Tehát milyen tartalmakat készítesz szívesen?
2: Minden tartalom, amit készítem, szívesen teszem, de ami ilyen kategória nekem, az biztos, hogy valami picit elrugaszkodott, nem mindennapi, akár lehet újrahasznosítás, vagy ilyen csináld magad otthoni projektek, meg persze a divat az nekem a használt ruha, akár vagy a mindennapi divat is, nekem ezek az ilyen főbb kategóriái, nem tudnék csak egyet kiemelni.
0: Hogyan látod, Mana, mitől lesz valaki influencer? Kire mondhatjuk, hogy ő már influencernek számít a követői alapján, vagy a tartalmai alapján?
2: Azt gondolom, hogy a tartalmak itt kulcsfontosságúak, a követő száma szerintem idővel szokott mindig megérkezni, mindig már azután, miután beleteszi a tartalomgyártó az időt, az energiát és a munkát, és miután meg kijelöli magának azt az utat, amin haladni szeretne. És azt gondolom, hogy egy jó tartalomgyártó igazából következetes, őszinte, és inkább a közönségét helyezi maga helyett első helyre, és akkor építi a tartalmait.
0: Miből áll egy ilyen munka, mennyi munka van egy-egy videó mögött?
2: Változó, igazából ott függ, hogy éppen mi a videónak a témája, milyen a stílusa, hogy mennyit kell rá előkészülni, vagy hogy mennyire kell, hogy szakmai vagy tartalmas legyen. Hát több kategóriájú videók is vannak TikTokon, ezzel biztos ti is ismerősek vagytok, a trend videók, azok például pár másodperces vagy pár perces munkák, azokat elkészíteni, és azok mindig úgymond fenntartanak téged a TikTok ranglistán, és éppen ezért is gondolom, hogy nagyon nehéz a tartalomgyártóknak a munkája, mert folyamatosan aktuálisnak kell lenni, folyamatosan dolgozni kell, függetlenül attól, hogy éppen vannak-e aktuális együttműködések, vagy nincsenek igazából. Ez egy olyan gyorsan növekvő és változó platform, meg nyilván a tartalomgyártás is most már egy igazán népszerű szakma lett, és ezért fontos mindig lépést tartani, nem is csak a mindennapokkal, hanem a trendekkel, meg minden egyébbel.
0: Jó, hogy említed az együttműködéseket, az influencerkedésből meg lehet élni, tehát hogyan működik ez a kulisszák mögötti rész, tehát hogyan működnek például a reklámok, vagy a marketing együttműködések?
2: Én azt gondolom, hogy igen, abszolút meg lehet az influencerkedésből élni, hogyha valaki készen áll arra tényleg, hogy akár a magánéletéből is nagyon sok időt feláldozzon arra, hogy folyamatosan tartalmat gyártson. Itt TikTokon egy picit ez könnyebbnek látszik, amikor már a végeredményt látják ugye a közösség tagjai, meg a követők, de igazából így a mindennapi munka az tényleg legtöbb háttérmunka, egyeztetés van, akár együttműködések kapcsán is. Nagyon sok olyan dolog van, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy ez itt tényleg összeálljon így a legvégső sorban, viszont azt gondolom, hogy aki szó, az tényleg legtöbb háttérmunka, egyeztetés van, akár együttműködések kapcsán is. Nagyon sok olyan dolog van, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy ez itt tényleg összeálljon így a legvégső sorban, viszont azt gondolom, hogy aki szeretne, és aki úgy érzi, hogy ez neki való pár.

0: ha szeretnénk ápolni a márkákkal vagy az ügyfelekkel a kapcsolatot. Úgyhogy így az együttműködések mellett még van pár olyan dolog, amit mindenképp észben kell tartani erre, de hogyha valakinek ez szimpatikus és ez tetszik, akkor abszolút azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és sok lehetőséget tartalgató szakma lehet.
1: És feltételezem, hogy a közösségi oldal is tud különböző juttatásokat biztosítani.
0: Maga TikTok, nem vagyok benne biztos, külföldön már abszolút. Magyarországon azt gondolom, hogy ez a funkciója még nem mindenki számára elérhető. Az élő bekapcsolódások azok biztos, hogy valamilyen szintű díjazásban juttatják az alkotókat, viszont ez egy olyan dolog, amit nem is szívesen csinál mindenki. Úgyhogy igazából, aki nem szeretne élőben becsatlakozni rendszeresen, azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy tud a TikTokon keresztül bármilyen díjazáshoz jutni.
1: Mennyire nehéz az influencerkedés olyan szempontból, hogy összeegyeztesd a mindennapi életeddel, vagy amit megélsz mondjuk az online világban, azt ugyanúgy az offline világban is, vagy ez párhuzamosan működik? Hogyan lehet ezt elképzelni? Tehát nyilván sokszor mondják azt, hogy amit látunk az online világban, az nem biztos, hogy minden úgy van az offline világban is.
0: Azt gondolom, hogy az online és az offline világ közötti különbség bemutatása vagy megélése egyénfüggő is lehet. Személyesen nekem ez sosem jelentett gondot. Én pontosan tudom, hogy mikor szeretnék, vagy mit szeretnék videózni, és kevésbé vagyok hajlamos arra, hogy egész napomat, 24 órámat akár videózással, fotózással, vagy a jelen pillanat megörökítésével foglalkozzak. Igazából azt gondolom, hogy ebbe bele lehet tanulni. Ez idővel jön. Amikor elkezdi az ember, akkor nyilvánvalóan még nem tudja, hogy mi a fontos, mit örökítsen meg, mennyi anyagra lesz szüksége, hogy akkor biztos minden megvan ahhoz, hogy minden összeálljon úgy, ahogy szeretnénk, akár hogyha egy utazásról van szó például, és valaki be szeretné mutatni a nevezetességeket, vagy az érdekességeket arról az országról, vagy városról, vagy bármi ilyesmi, akkor egy idő után már nagyon szépen rá lehet tapintani arra, hogy csak is a kulcsfontosságú dolgokat videózzuk le, ami nyilvánvalóan így a pillanatban pár másodperces munka lehet, és akkor utána pedig minden más, ami időnk van, az pedig magunkra, vagy a körzetünkre tudjuk majd így igazából fordítani.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez ilyen automatikussá válik?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy inkább így természetessé, hogy mit, mikor, mennyit videózzunk, és már csukott szemmel meg lehetne csinálni. Sokszor kérdezik tőlem azt is, hogy egyébként úristen, biztos, hogy milyen sok időt töltesz a videózással, meg a vágással, és hát igen, amikor visszagondolok az első pár videóra, de nem is csak a párra, hanem szerintem az első egy-másfél évemre, nagyon sok időt igénybe vett a videózás is, az, hogy pontosan tudjam, hogy hova, mikor, mennyit kell beszélni, hogy azok tényleg úgy nézzen ki, hogy én szeretném, meg persze az utómunka is, ami videóvágás. Hát mondjuk egy ilyen egyperces anyagnál már bőven egyperces végeredményű anyagnál, akkor az is jelentett, hogy ilyen 16 vagy 30 perces nyersanyagot kell lerövidíteni egészen egy percre, ahhoz, hogy ez tényleg átadható legyen valamilyen formában. És ebben most már a gyorsaság az tényleg nagyon nagy mértékben megváltozott a kezdetekhez képest.
1: Ugyebár a közösségi média, az influencerkedés, a tartalomgyártás mind-mind hatással van a fiatalokra. Te érezted azt, hogy hatással vagy rájuk? Van ezzel felelősséged? Mit gondolsz?
0: Nagyon is éreztem, hogy hatással vagyok a fiatalokra, sőt, nekem igazából az is volt a célom, hogy a fiatalokat megszólítsam, és hogy hozzájuk beszéljek, mert azt gondolom, hogy egyébként a social media ez egy nagyon jó eszköz lehet arra, hogy mi tanuljunk, új dolgokat megismerjünk, akár szokásainkon változtassunk, és azt vettem észre még akkoriban is, amikor elkezdtem videózni, de ez még most is nagyon jellemző, hogy sokszor a TikTok csak az egyik oldalát mutatja be a dolgoknak, és kevésszer van az, hogy valaki pontosan az ellentétes véleményét vállalja, vagy azt próbálja meg igazából a közönségének átadni, hogy nem minden áron kell mondjuk, nem tudom, sokat vásárolni, nem minden áron kell felesleges dolgokra pénzt költeni, ami ugye a fiataloknak nyilvánvalóan pont ez az időszak az, ami szerintem nagyon kulcsfontosságú ahhoz, hogy ők is ki tudják építeni a pénzfogyasztási szokásaikat, vagy bármi más, ami igazából ezzel kapcsolatos, és én azt gondolom, hogy tartalomgyártóként leginkább arra kell figyelnünk, hogy a fiataloknak segítsünk, és hogy őket juttassuk valahogy előrébb a tartalmainkkal, és hogy olyan értékeket közvetítsünk, ami legelsősorban őket, a következő generációt fogja majd szolgálni.
1: Milyen visszajelzéseket kapsz?
0: pozitív visszajelzéseket kapok, aminek iszonyatosan örülök. Nem is csak online, hanem offline is. Nagyon sokszor megesik, hogy összetalálkozok

0: a követőimmel, akár Szabadkán, hogyha arra járok, Újvidéken is volt, de volt már, hogy Milánóban is találkoztam valakivel, aki követett engem, de Budapesten is nagyon-nagyon sokszor összefutok velük az utcán, és hát igazából nyilvánvalóan beszélgetni szoktunk így arról, hogy akkor így honnan ismernek, vagy hogy hogy kapcsolódunk, és mindig kiemelik, hogy azt gondolják, hogy a tartalmak azok tényleg nagyon hasznosak, és nagyon szeretik őket nézni, mert hogy tényleg egy kicsit más dolgokra, vagy más szemszögre próbálnak rávilágítani, és hogy nekik is reményt adnak abban, hogy tudnak máshogy is döntéseket hozni.
1: Mana, nagyon érdekesek a videóid, ahogy megnéztem őket, és nagyon inspirálóak. Így a beszélgetésünk végén annyit árulj még el nekünk, hogy milyen célok vannak előtted, vannak-e új ötleteid, hogyan látod a jövőt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Még én is egy picit bizonytalan vagyok, hogy milyen céljaim, vagy milyen terveim vannak így a jövőre nézve. Nagyon sok minden változott így a magánéletemben az utóbbi 4-5 hónapban, úgyhogy ebből a szempontból még fogalmam sincs, hogy mit tartogat a jövő, de remélem, hogy nagyon sok tartalomgyártással kapcsolatos lehetőséget, és még több növekedési potenciált, amit ugye ennek a szakmának tudok majd beáldozni, mert szeretnék tényleg akár edukációs workshopokat, eseményeket is tartani, minél több fiatalt megszólítani, minél jobban hangoztatni igazából azt, amit amúgy online is képviselek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: A hétvégén szombaton este Szabadka város központja megtelik élettel, és sok-sok kitartó, sportolni vágyóval, hiszen első alkalommal tartják meg a Subtorm éjszakai akadályfutó versenyt. A résztvevők a város fényei alatt futnak, az akadályokat pedig az utcákon állítják fel. Érdeklődők szinte Szerbia minden városából érkeznek, de Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból és Horvátországból is érkeznek résztvevők. A verseny egyébként nem csak Szerbiában, hanem Európában is egyedülállónak számít. Elsők között szerveznek ilyen jellegű akadályfutó versenyt városi környezetben. Amúgy a verseny ideje alatt az érintett utcákat lezárják, a versenyzők a Népszínház elől rajtolnak 20 órakor, majd az 5 kilométeres táv teljesítése után ugyanoda érkeznek vissza, érintve a Branislav Nusić, a Strossmayer, a Matko Vukovic utcákat, a fasizmus áldozatainak terét, a Petőfi Sándor utcát, a Komorési Jakab teret, a Rádics Fivérek utcát, a Tito Marshall fasort, a Sétaerdőt, a Zmájovin utcát, a Gyurógyákovics utcát és a Korzót. A futás után 21 óra 30 perctől koncertet is tartanak a főtéren, ami éjfélig hallhatnak a jelenlévők. Nos, hát ilyen Szabadkán még nem volt, már önmagában is izgalmasan hangzik. Aki teheti, mindenképp nézze meg, milyen versenyről is van szó, mert szerintem nem csak a résztvevőknek, hanem a szurkolóknak is kulcs szerepük lesz abban, hogy igazán jó hangulat kerekedjen ki az eseményből.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Búcsúzunk a délelőtti óráktól, 11 óra 45 van, hamarosan híradó, majd a Mozaik folytatásában lesz Árfolyam és Pannoner TV műsorújság is, illetve az utolsó órában telefonon kapcsolunk majd Magyar Kanizsára és Topolyára is, hiszen május 30-án megnyitja kapuit a Magyar Kanizsai Lepke otthon, Rekecki Csaba mondja majd el a legfontosabb tudnivalókat róla, és holnap kezdődik Topolyán a Vajdasági Magyar Óvodás színjátszó találkozó, szervező mondja az esemény részleteit. Tartsanak velünk!

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadók.

0: szerepelt. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a Híradó főbb témái. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak. Világvárosi fórumot tartanak Bakuban, magyar-szerb agrárszakmai nap a mezőgazdasági vásáron. Nyilvánosságra hozták a magyarországi kegyelmi botrány iratainak egy részét. Következnek a részletek. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. A hatóságok jelenleg is keresik a szenyáki éttermi lövöldözés után eltűnt A.N. holttestét a kutatásba. A szerb biztonsági szolgálatok szinte minden elérhető erőforrását bevonták. A katonaság és a csendőrség tagjai jelenleg az Ingya melletti Járkovci tó környékét fésülik át. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi nem marad a nyárra, a térre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandr Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. Mecserik Anita a mikrofonnál.
2: A miniszterek és szakértők a Bakuban tartott Városi Világfórumot vasárnap nyitották meg. A találkozón egyik fő témaként a globális lakhatási válság kezeléséről tárgyalnak. A résztvevők szerint a gyors urbanizáció, a klímaváltozás és az infrastruktúra hiány miatt a problémát már nem lehet csupán nemzeti szinten megoldani. A találkozón Alekszandr Vucic is részt vesz. A szerb államfő beszédében jelentette be, miszerint a 2027-es belgrádi expo keretében egy új platformot mutattak be, ahol a városi problémák megoldására szolgáló új technológiákat és ötleteket ismertetnek. Több mint 140 ország mutathatja be majd saját fejlesztéseit, főleg a közlekedés, a mobilitás és az életminőség javítása területén, emelte ki. Az Expo 2027 házigazdáiként egy olyan platformot biztosítunk több mint 140 országnak, ahol a világnak bemutathatják kreatív és innovatív megoldásaikat, a zenétől a sportig. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy a belgrádi Expo 2027 lehetőséget ad konkrét innovatív megoldások bemutatására, amelyek segíthetnek a közlekedési problémák megoldásában, javíthatják a mobilitást és növelhetik a polgárok életminőségét, beleértve az elektromos repülőgépek új generációit, vagyis a légi járműveket és az intelligens közlekedési rendszereket is. Alekszandr Vucic a fórumon beszélt még a Szerbiában zajló legalizációról is, amelyről úgy nyilatkozott, minden eddiginél nagyobb sikert ért el. Szó esett továbbá a világ konfliktusairól, valamint az olaj és a gáz áráról is. A sajtónak nyilatkozva elmondta, nehéz és bizonytalan időszakok jönnek, ezért fontos az olaj és gázkészletek biztosítása, mivel ezek Európában és Ázsiában is gyorsan fogynak, miközben az árak emelkednek. Amint visszatérünk az országba, már holnap vagy holnap után új csapatokkal kell megbeszélést tartanunk. Már beszéltem Sinisa Málival is, nehéz, kihívásokkal teli időszak áll előttünk. Biztosítanunk kell az energiatartalékokat, mert ha most nem biztosítjuk őket, nyáron semmink sem marad, télen pedig főleg. Ezért logikus az Egyesült Arab Emírségek döntése is, hogy olajvezetéket építenek Fudzsairába, amely a Hormuzi szoroson túl van. Így tankereik szabadon tudnak áthaladni. A résztvevők 6 napon keresztül tárgyalnak a modern városvezetésről, az infrastruktúráról, a zöld energiáról, a fenntartható közlekedésről, valamint arról, hogyan válhatnak a városok ellenállóbbá az éghajlati és társadalmi változásokkal szemben.
1: A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragan Gyilas. A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilas élesen bírálta Alexander Vučić hatalmát és azt állítva, hogy az állam és a szervezett bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerintem a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. A diákok politikai szerepvállalásáról azt mondta, nem zavarna, ha egy esetleges diáklista nagyobb támogatást kapna, mint az ellenzéki pártok, mert a legfontosabb cél a jelenlegi hatalom leváltása. A 93. nemzetközi mezőgazdasági vásáron hétfőn a látogatók a szakértői és üzleti találkozók mellett különböző szakelőadások sorozatát követhették figyelemmel. Ezek a modern mezőgazdaságról, a fenntarthatóságról és az új technológiákról szóltak. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
2: A régió legnagyobb mezőgazdasági rendezvényén a hétfői nap a magyar-szerb agrárszakmai nap és a női vállalkozók jegyében telt. A kiállítás keretében bemutatják a mezőgazdaságban alkalmazott legújabb technikai, technológiai és tudományos eredményeket. Ugyanakkor a közönség megtekinteti a legmodernebb mezőgazdasági gépeket is. Vickos Zoltán, adai látogató.
0: Nagyon-nagyon jó az újítások, sok újítás van le a kalappal a gépgyártók előtt, csak hát az a baj, hogy minden évben mennek az árak. Ugye pont most nézzük itt ezt az ültetőgépet, ami van, ugye nem ilyen húzatós, hadsorosba, ilyen, hát 30 000 euró plusz PDV, nagyon elmentek az árak, gabonárak maradtak, minden, az input anyagok elmentek, műtrágya, üzemanyag, hát egyszerűen ugye ezzel a támogatásokkal is odaértünk, hogy szinte sehova.
2: A vásáron a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Szabadkai Irodája, valamint Magyarország Belgrádi Nagykövetsége, Merre tovább agrárium, reális modernizáció elnevezéssel Magyar-Szerb Agrár Szakmai Napot tartott. Dobó István, Szabadkai Irodavezető.
3: Tavaly nagyon jó téma volt az agrárdigitalizáció, a klímaadaptáció, a klímaváltozás, és ennek a sikersorozatnak a mentén olyan előadásokat és olyan szakembereket hoztunk, mind Magyarországról, mind pedig az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem részéről, akik ezeket a megfordíthatatlan vissza, tehát káros változásokra próbálnak adekvált válaszokat adni.
2: Nagyon régi és jó hagyománya van annak, hogy Magyarország jelen van az Újvidéki Mezőgazdasági Vásáron. Egyrészt szakmai tudással, képviselőkkel és kiállítókkal, másrészt jelen van azzal a magyar tartalommal, ami a magyar-magyar összefogás jelenti. Emelte ki Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete.
4: Itt vagyunk, és összekötjük ebbe a térségben Európát, a határ egyik és a másik oldalán. Hogy miért van ennek jelentősége? Azért, mert nem mindegy, hogy a világ az nélkülünk fejlődik, vagy pedig mi is részesei leszünk ennek a fejlődésnek. Óriási változások előtt állunk, nem kell riogatni, de az az energiaválság, az a biztonságpolitika, amely befolyásolja egyrészt a fogyasztást, a versenyképességet, az aktív életet és azt, hogy milyen jövőre számíthatunk, az mind itt van. És a legjobb dolog, hogyha ezt mi beszéljük meg egymás között, magyarok és szerbek, úgy, ahogy ezt az elmúlt években is folytattuk.
2: Az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár a női kisvállalkozók, a régi mesterségekkel foglalkozók, valamint a családi termelők számára is fontos bemutatkozási lehetőséget jelent. Hangsúlyozta Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke. Nagy öröm számomra, hogy vásárról vásárra egyre több női kiállító van, ami azt mutatja, hogy valójában rendszer szintű, valamint pénzügyi támogatásra volt szükségük ahhoz, hogy bátorítsuk a nőket a vállalkozás nehéz világába való belépésre. A Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár csütörtökig várja a látogatókat.
1: A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatón Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének, K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, aki a kegyelmi kérvényt ellenjegyezte. Az ügy hatására a kormány szigorította a gyermekvédelmi törvényeket és az alkotmányt, kizárva a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél a kegyelem lehetőségét. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunnia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunnia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt budaházit és társait.
5: Tehát van egy eljárás, egy ügycsoport, teljesen külön fut, átlagos, köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt emberek, kegyelmi kérvényei, köztük K. Endre kegyelmi kérvénye is, amit a szokásos ügymenet szerint intéz az igazságügyi minisztérium, végigmegy az egész minisztériumi struktúrán, főosztályvezető államtitkár majd felkerül aláírásra az igazságügyi miniszternek, aki ebből az ügycsoportból három embernek javasol kegyelmet, nincs közötte K. Endre. Fut párhuzamosan egy másik ügycsoport, benne a Hunnia per terheltjeivel, elítéltjeivel, ahol nem tudom, hogy pontosan hány, de ott is a nagy részének nem javasol kegyelmet az igazságügyi miniszter, nem javasol kegyelmet Budaházinak, tudomásom szerint, hogy ebből a miniszteri feljegyzésből ez derül ki, és a másik öt elítéltnek sem. És ez a két ügycsoport K. Endre ügyén keresztül találkozik. Találkozik április 27-én a köztársasági elnöki hivatal külön kérésére felgyorsítva a Sándor palotában. És ahogy a feljegyzés fogalmaz, őszentsége Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad.
1: Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlát szerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere, ma arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogosút és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Jótékonysági koncert Szabadkán, rendhagyó zene és történelem órát szerveztek Zentán, mondom a részleteket. Jótékonysági koncertet tartanak Szabadka főterén szerdán 17 és 19 óra között, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg. Törökországi őssejtterápia enyhíthetné a panaszait. Egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. A két órás program során fellép a Téskapricsa zenekar, és az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. Szabadka városa a 2026-2027-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. A diákok az iskolai év során használt, jó állapotú tankönyveket a tanév végén kötelesek visszaszolgáltatni, mivel ezeket a következő évfolyamok diákjai is használják majd. A munkafüzetekből minden tanévben új példányokat kapnak a tanulók. A tankönyvek visszajuttatásának határideje minden évben legkésőbb június 10-e. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára hangsúlyozta, a program célja évről évre a szülők anyagi terheinek csökkentése. A szabadkai közgazdasági karon megrendezték a 31. nemzetközi tudományos konferenciát, amelynek keretében a kar fennállásának 66. évfordulójáról is megemlékeztek. Az idei tanácskozás központi témája a globális instabilitás üzleti környezetre gyakorolt hatása volt, amely napjaink egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívásának számít. Rózsa Krisztina riportja.
6: A konferencia közgazdaságtudomány több ágát is felölelte. A résztvevők több mint 10 európai és régiós országból érkeztek, hogy előadások és szakmai beszélgetések keretében mutassák be kutatási eredményeiket és osszák meg tapasztalataikat. Korhec Réka a közgazdasági kar tanársegéde. Előadóként is részt vett az eseményen, kollégáival közösen a körforgásos gazdaságról és annak alapelveiről tartottak előadást.
7: Én nagyon szeretem ezeket a konferenciákat, mivel hogy szerintem az egyik fő céljuk az a kapcsolatépítés, illetve a kapcsolati tőkének a kibővítése, tehát úgy gondolom, hogy ez mindenkinek megfelelő alkalom arra, hogy akár a kollégákkal ugye többet barátkozzunk, aki a jelenlegi karról, ugye, akik vannak, illetve hogy bővítsük az ismeretségünket ugye a környező országokból érkező kollégákkal szintén.
6: A szabadkai közgazdasági kar az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat erősítését kiemelt stratégiai irányként kezeli, és ezen a területen folyamatos növekedést tapasztal abban, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlat elvégzése után sikeresen elhelyezkednek a munkaerőpiacon. Alexander Csucskovics, a szabadkai közgazdasági kar dékánja. Ami a kulcsfontosságú dolog, azt mi már megértettük. Ezt az üzenetet próbáljuk már körülbelül 5-7 éve megvalósítani, mégpedig a gazdaság és az oktatás összekapcsolását. Mi ezt a jövőt építjük, mi egyetemként működünk, nincs duális képzésünk, de igyekszünk kapcsolatot kiépíteni a helyi gazdasági közösséggel, egyéni vállalkozókkal és azok vállalataival is. Többek között a kötelező szakmai gyakorlat formáján keresztül, amely 2 héttől akár 6 hónapig is tarthat. A Szabadkai Közgazdasági Kar az Újvidéki Egyetem egyik jelentős felsőoktatási intézménye, amely évtizedek óta képez közgazdászokat és gazdasági szakembereket. Az intézmény Szabadka mellett Újvidéken és Bujánovácon is működtet tagozatokat, és évente több száz hallgató kezdi meg tanulmányait.
1: Rendhagyó zene és történelem órán vehettek részt a zentai és a csantavéri általános iskolások. A Vajdasági Magyar Értéktár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében megvalósult kétnapos rendezvénysorozat vendége Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas tárogató művész volt, aki előadásain a tárogató történetét, valamint a Rákóczi kor örökségét ismertette meg a fiatalokkal. A programsorozat célja a magyarsághoz szorosan kötődő hungarikum népszerűsítése, illetve a történelmi és kulturális hagyományok továbbadása volt. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
8: Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas tárogató művész főiskolai évei alatt ismerkedett meg a tárogatóval. Történelem tanárként számára különösen fontos a kuruckor és a Rákóczi szabadságharc öröksége. Kezdetben népzenét játszott a hangszeren, később pedig ennek az elkötelezettségnek köszönhetően megszülettek első hanglemezei és CD felvételei is. Mint mondja, örömmel tölti el, hogy a mai napig játszhat ezen a hangszeren, és számos helyre elviheti a tárogató történetét, múltját, jelenét, valamint reményei szerint a jövőjét is. Mint mondja, jó érzés számára, hogy a tárogató hangja idáig is eljutott.
9: A diákoknak szóló előadás ebben az évben különösképpen ráhangolódik arra a kerek évfordulóra, amelyik 350 éves múltra tekint vissza, hiszen 1676. március 27-én született második Rákóczi Ferenc fejedelem, és most pedig 2026-ot írunk. Ez azt jelenti, hogy pontosan 350 esztendeje került erre az eseményre sor, és hogy megszületett második Rákóczi Ferenc fejedelem, és ezt az évet Rákóczi évvé nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy ez év márciusától jövő év márciusáig nagyon sok helyen Ferenc fejedelem, és ezt az évet Rákóczi évvé nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy

0: kint is szolgál. A tagok rendszeresen ellátogatnak a Rákóczi Emlékműhöz is. A közösséghez Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Párciumból és Vajdaságból is csatlakoznak zenészek. Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
1: Én úgy gondolom, hogy ma egy nagyon jó programnak néznek elébe a fiatalok. Egy élő zeneóra, irodalomóra, történelemóra lesz az, amelyen részt vehetnek, és személyesen is megismerkedhetnek Nagy Csaba művész úr által a hangszerrel és az adott korral. Élő történelemóra, ahogy említettem, nekünk is fontos a vajdaságiaknak, hiszen második Rákóczi Ferencnek a kultusza, a személye egyfajta példa is az itt élő közösség előtt, kitartásból, hazaszeretetből. Úgy gondolom, hogy nekünk is kötelességünk megemlékezni a nagy fejedelemre, ezzel is szeretnénk tisztelegni az ő méltósága iránt és az szerint, hogy mit hagyott az utókorra.
0: A tervek szerint kedden a Szajáni Móra Károly általános iskola tornatermében tartanak tárogatókoncertet, majd délután Óbecsinatán emlékház, az előhívott értékeink című kiállítás megnyitón hallhatják az érdeklődők a Hungarikumnak számító hangszert.
2: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradónkat hallották.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, Szerbia nagy részén enyhén vagy közepesen felhős idő várható hosszabb napos időszakokkal, a szél gyenge mérsékelt erősségű lesz. Szerdától változékony időjárásra van kilátás, ugyanakkor fokozatos felmelegedés kezdődik. Minden, ami számít egy helyen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor magyar óvodában indul, tartsatok vele!
7: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
8: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
9: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
10: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
9: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
10: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
11: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
12: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.
14: Reklám következik.
15: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 19-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 32 dinár 51 para, a svájci frank 128 dinár 34 para, az angol font 135 dinár 25 para, a dollár pedig 100 dinár 87 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. 12 óra 41 perc van, és hát elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannon RTV műsorát ismertetjük a hallgatókkal. Ez most sem lesz másképp. Ha szeretnék tudni, hogy mikor és mi lesz látható a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szerbül, 17 órától pedig közelkép, Perló Bajsám, ez látható a műsorban, majd pedig híradó, megszokott időpontban 17 óra 30 perctől, utána közügyek hírháttér műsor, majd vidékünk, magazin műsora vajdasági hétköznapokról, Kalamáris, és 19 óra 30 perctől Szubjektív, benne pedig Rácz Katalin Gizella nővér, a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium alapítója, és Rácz Katalin Gizella nővérrel történik a beszélgetés, aki nemrégiben Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetést kapott. Majd 8 órától este híradó, 20 óra 40-től pedig egy magyar dokumentumfilm lesz látható a tévében, Jobb az Úrban bízni, Csiha Kálmán püspök életéről szól ez a film. 21 óra 40-től Kincses ládánk, Űrményháza település lesz bemutatva, végül pedig közügyek hírháttérműsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható. This is the story of my baker.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
1: Újabb mozaikos órát zárunk, de előtte rápillantunk a határátkelő helyek helyzetére. Az utolsó információk szerint, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, a legtöbb átkelő helyen átlagosan 10 perc a várakozási idő, azonban Horgosegy-Röszke egy autópálya határátkelő helyen 1 óra a várakozási idő az autóknak, Horgos 2, Röszke 2 pedig 5 autó sorakozik, a beszámolók szerint kb. Fél órát kell vesztegelni. Akik Magyarországról Szerbia felé utaznak, szerencsére nincs torlódás vagy nagy sor, átlagos idő a legtöbb helyen 7 és 8 perc. 12 óra 48 a pontos idő, hamarosan hírek következnek, majd az utolsó órában szó lesz a magyar kanizsai lepke otthonról, valamint a holnap kezdődő vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozóról. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből TV.
4: Reklámot hallottak. A 70-es évek királynője a Queen.
5: A 70-es évek királynője a Queen.
6: A 80-as évek hercege Prince.
4: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1 MHz-en.

0: reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Magyar Péter magyar miniszterelnök a rendkívüli sajtótájékoztatón felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban megtalálható dossziét a kegyelmi ügy kapcsán. Sólyog Tamás erre Facebook posztban reagált, a köztársasági elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Sándor Palota korábbi köztársasági elnök kegyelmi ügyként ismerté vált iratainak nyilvánosságra hozatalában a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődésre tekintettel együttműködik, és a hivatalos megkeresés esetén a Sándor Palota hivatalában rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselője részére. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevic a Szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. Vasiljevic kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragan Gyilász. A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilász élesen bírálta Alekszandr Vučić hatalmát, és azt állítva, hogy az állam és a szervezet bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerinte a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből végül 36 pályázat támogatását tudták biztosítani. Fejsztámer Róbert polgármester elmondta, hogy a sikeres pályázatok több mint fele napelemek telepítésére irányult, amelyek jóval nagyobb beruházást jelentenek a többi támogatott területhez képest. Hozzátette, a jövőben azon dolgoznak majd, hogy átalakítsák a pályázati rendszert és nagyobb összegű támogatási keretet biztosítsanak. A polgármester kiemelte, azt is fontosnak tartják, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen. Jótékonysági koncertet tartanak Szabadka főterén szerdán 17 és 19 óra között, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg. Törökországi ősejtterápia enyhíthetné a panaszait. egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. Az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. A Budi Humán Alapítványon keresztül is gyűjtenek a fiúnak. Ha valaki szeretné támogatni Csongor gyógyulását, a 30-30-as számra küldjék el SMS-ben a 18-17-es kódot.
5: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén továbbra is 23 fokot mérnek, holnap sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Holnap a csúcsérték már a 22-24 fok közötti értéket is elérheti.
6: Aktuális.
7: Aktuális.
8: Érdekes.
7: Érdekes.
8: Hallgasson bennünket
6: a Régió Rádió hullámain is.
9: A Régió Rádió hullámain is.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy régi gyermekkori álomból már a különleges látványosság lett Magyar Kanizsán. A Rekecki család néhány évvel ezelőtt kezdett el trópusi lepkékkel foglalkozni, azóta pedig több száz lepke, hernyó és különleges rovar fordult meg náluk. A lepke otthon sokak számára már ismerős lehet, most azonban hivatalosan is megnyitja kapuit. Május 30-án várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Hogy mivel készülnek, arról Rekecki Csabát kérdezem a következő percekben. Köszöntöm a műsorban!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: A lepke otthon hivatalos megnyitójára készülnek. Mit jelent ez pontosan? Mi változik május 30-a után? Miért döntöttek úgy, hogy most nyitják meg hivatalosan is a látogatók előtt a lepke otthont?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de gyors választ adok. Ugyan a trópusi lepkék sajnos 10 fok alatt nem nagyon bírják az időjárást, és ez miatt választottuk ezt a május végi dátumot. Ugye reményeink szerint most már jó idők jönnek, és ez miatt maradtunk ennél a dátumnál.
3: Mert hogy a lepke otthon nem látogatható egész évben?
4: Hát sajnos egész évben nem. Így május 30-ától szeptember vége, október eleje, attól függ, hogy az időjárás mennyire lesz kegyes hozzánk.
3: Mi várja azokat, akik most ellátogatnak önökhöz? Itt hány fajjal is, milyen különlegességekkel találkozhatnak?
4: Jelen pillanatban 14 fajta lepkét tervezünk a megnyitóra, közel 200 egyedet. Most hát ebből majd meglássuk, hogy mennyi kell ki, ugyanis sajnos vannak kelés közben is hibák, hogy stresszes egy kicsit, és akkor gyűrött szárnya lesz, vagy nem tud kikelni, gyöngébb, és akkor nem tudunk pontos számot, de 200 körüli egyeddel szeretnénk a megnyitót megnyitni. Ezen felül meg lehet nézni a mi preparátumainkat az elmúlt évek alatt, amik összegyűltek, ugye az elpusztult lepkék, amik épségben megmaradnak, azokat kipreparálom, és ezeket meg lehet nézni. Vannak különböző fajta trópusi, úgymondom ázsiai sáskájaink, bocsáskák, kéregutánzó sáskák, malajziai óriás szöcske, orchidea sáska, tehát van egy 6-7 fajta trópusi sáskánk is, amiket akár kézbe is lehet venni az embereknek, akik bátrabbak. Ugye ezek jóval nagyobbak, mint az itt megszokott rovarok, de nagyon barátságosak, nem harapnak, nem bántanak, tehát nem kell tőlük félni.
3: Különben vannak valamilyen szabályok a lepke otthonban, hogy hogyan kell idézőjelbe viselkedni?
4: Igen, van egy biztonsági ajtó, után két függönyös ilyen bejárat, tehát a lepkék ne tudjanak kiszabadulni, és mi bemegyünk a lepkéknek az életterébe, és körülöttünk repkednek, ránk szállnak. Ha kezünkbe tartunk egy gyümölcsöt, és nyugodtan állunk, akár rá is száll, meg tudjuk őket etetni. Kézzel nem szoktuk őket megfogni, ugyanis a lepke nagyon sérülékeny, hogyha a szárnyukat megfogjuk, akkor ez a kitin pikkelyek lejönnek róla, és aztán már nem nagyon tudnak repülni.
3: Tehát óvatosan kell azért a lepkeházba belépni.
4: Igen, igen.
3: Mennyi ideig élnek különben a különböző lepkefajták? Mennyire nehéz biztosítani számukra a megfelelő körülményeket?
4: Hát ez változó fajtól függően, általában azért 3-4 hét, de vannak kirívó esetek, amikor akár 2-3 hónapig is, vagy talán még tovább is tudnak élni ezek a nappali lepkék. Ugye néha szoktak lenni éjjeli lepkéjaink, ugye azoknak a többsége nem táplálkozik, nincs kifejlett szájszervük, és ezért ők nagyon rövid ideig élnek, 1-2 hétig körülbelül. De itt a lepkeházban most csak nappali lepkék lesznek láthatóak.
3: Ugyebár az ön családja gondozza a lepke otthont, és feltételezem, hogy minden tag részt vesz ebben a különleges projektben, ezt hogyan kell elképzelni, ki milyen feladatot vállal?
4: Mivel nagyon sok munka van itt a lepkeház körül, mindenki részt vesz ebben. A feleségem a legnagyobb támogató ebben, tehát ő miatta indult el, az ő hajszolására indult el legjobban ez a lepkeház, én csak igazából saját hobbiként és a kisfiunk hobbiaként szerettem volna ezt csinálni, ilyen kisebb mértékben, de így sikerült megépíteni egy nagyon nagy lepkeházat, vagyis számomra nagyon nagy, több mint 80 féle növény van bent, ugye különböző virágok, amik májustól egész októberig virágzanak folyamatosan, és ugye a lepkéknek a tápnövényük. Tehát ezeket a növényeket gondozni kell, ki kell kapálni a parét, locsolni kell. Legfőképp a kisfiunk szokta, Dániel, ő 10 éves, ő nagyon sokat segít, nagyon benne van ebbe a hobbiba. Amikor szaporodnak a lepkék, akkor ő segít begyűjteni a petéket, ugye is a lepkeültetésbe is részt vesz. Feleségem pedig a szervezésbe legfőképpen, de ugye ő is nagyon szeret kint kertészkedni.
3: Tehát akkor mindenki kiveszi a részét.
4: Igen.
3: Arról is beszéljünk, hogy kik látogatnak leggyakrabban önökhöz, itt gondolok családok, vagy gyerekek, turisták.
4: Hát erre nem tudok pontos választ adni, ugyanis minden korosztály szereti a lepkéket, ugye általában olyanok jönnek, akik szeretik az állatokat, rovarokat, és ők elég sokáig el tudnak itt időzni nálunk. Nincsen meghatározott idő, ugye, hogyha valaki foglal helyet, akkor érdemes időpontot foglalni, ugye, hogy ne legyenek sokan, és akkor csak velük tudunk beszélgetni. Tehát ki meddig érzi magát jól, addig marad nálunk. Általában ugye hétköznaponként délután 3-tól este 7-ig, hétvégén azért egész nap itthon szoktunk lenni, és várunk mindenkit szeretettel.
3: Vannak esetleg valamilyen programok, bemutatók, vagy táborlátogatók is, akik ellátogatnak önökhöz?
4: Bemutatók iskolákba és óvodákba szoktunk menni, főleg vidékre, bemutatókat tartani. Ugye a gyerekeket nagyon érdekli ez a világ, főleg ezek az élő, óriás sáskák, bocsáskák szoktunk menni, főleg vidékre, bemutatókat tartani. Ugye a gyerekeket nagyon érdekli ez a világ, főleg ezek az élő, óriás sáskák, bocsáskák. Ugye ők a természetben ilyenekkel nem találkoznak.

0: és nem nagyon akarnak elengedni minket, az az igazság, mert egész nap szeretnék őket kézbe tartani.
1: Említette, hogy időpontot is lehet foglalni önöknél. Hol tudnak az érdeklődők tájékozódni arról, hogy hol lehet időpontot foglalni, hol tudják önöket megtalálni, akár a közösségi médiában, vagy a pontos helyszín is hol található Magyar Kanizsán?
0: Magyar Kanizsán az Arató utca 35-ben található a lepkeház, ez a mi otthonunk, és az udvarunkban épült. Facebookon van egy oldalunk, a Butterfly Home, Magyar Kanizsai Lepke otthon, vagy Domlettira néven fut. Ottan bármikor tudnak írni, fönt van a telefonszám is, az én telefonszámom is, bármikor tudnak írni. Szoktunk nyílt napokat is tartani, havonta egyszer vagy kétszer, mert nagyon sokan vannak úgy, hogy nem szeretnek időpontra jönni, hanem megvan, hogy 10 órától este 7-ig vagyunk nyitva, és akkor ők, amikor erre járnak, akkor bejönnek.
1: Akkor ez a május 30-a is egy nyílt nap lesz.
0: Igen, igen. 10 órától este 7-ig bárki, aki erre jár, aki szeretné megcsodálni, bejöhet nyugodtan.
1: És biztos vagyok benne, hogy különleges élményben részesül. Van-e esetleg belépődíj a Lepke otthonba?
0: Belépődíj nincsen. Mindenkit várunk szeretettel, de aki szeretne minket támogatni, van rá lehetőség, van egy adománydobozunk, majd hamarosan lesz egy folyószámlaszámunk, és amin tudnak minket támogatni. Bármennyi kis csekély összeggel, nekünk az nagy segítség.
1: Rekecki Csabának én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok látogatót kívánok, jó munkát kívánok a lepkék és a különböző rovarok körül, és minden jót.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: csak ő.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Reklámot hallottak. A Retróból sosem elég. 107,1 SMR.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem adnám.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: A legkisebbeké lesz a főszerep holnap Kishegyesen a 28. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó találkozón. A rendezvény hosszú évek óta lehetőséget ad arra, hogy a legkisebbek bátran színpadra álljanak. A találkozó nem versenyít, mindenki győztesen tér haza, viszont most a részletekről Fekete Editet, a Brunswick Teréz Magyar Óvópedagógusok Egyesületének elnökét kérdezem. Jó napot köszöntöm a műsorban!
3: Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit.
2: Hát holnap kezdődik a találkozó, minden elkészült már, vagy még most zajlanak az utolsó simítások?
3: Hát ez így igaz, még a mai nap az utolsó simításokat végezzük, tehát a színházat előkészítjük a gyermekek fogadására, mert holnap 9:30 megérkeznek a buszok, és abban 270 gyermeket várunk Vajdaság szerte. Elismert és közkedvelt rendezvény ez, így sokan bejelentkeztek a találkozónkra, tehát jönnek a helyszínről, Kishegyesről, Újvidékről, Csókáról, Adáról, Szabadkáról, Horgosról és Zentáról.
2: Tömeges rendezvényről van szó, sok-sok gyerek fog színpadra lépni. Milyen produkciókkal készülnek az ovisok?
3: Az óvodásoknak, vagyis az óvónőknek szabad kezet adunk, tehát mindenki olyan színdarabot vagy jeles naphoz kötődő eseményt dolgoz fel, ami neki könnyebb, vagy a szívéhez közelebb áll, és most, ahogy így belepillantottam a jelentkezésekbe, látom, elég színes lesz a programunk, lesznek itt hagyományőrző, hát műsorszámaink is, és színdarabok is lesznek, ugye, ahogy a gyerekek az ő szintjükön ezt el tudják játszani, és ahogyan meg tudják ezt élni. De hát a lényege minden előadásnak, vagy föllépésnek az, hogy ez a gyermekeket így komplex módon fejleszti, és ők nem is foglalkoznak ezzel, hogy most ők színpadra lépnek, hanem őnekik ez egy játék, és ez be a legszebb, hogy játékos módon tud fejlődni nekik az anyanyelvük és a mozgáskészségük, és akkor ez így nagyon közkedvelt az óvónők között, hogy így is hassunk a gyermekekre.
2: Akkor fontos már, hogy fiatal korban is a gyerekek színjátszással és szerepléssel is foglalkozzanak, hiszen azért sokat adhat ez a mindennapokban.
3: Igen, szerintem igen fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, hiszen ők sok mindent így élnek meg, és nagyon sok érzelmet tudnak így kimutatni olyan módon, amiről lehet, hogy egyébként nem is beszélnének, vagy egy-egy helyzetet megélnek, és vagy szituációkat föl tudnak dolgozni, úgyhogy nem is érzik azt annyira nehéznek, mint hogyha tehát csak egy ilyen száraz módon közölnénk velük. Tehát szerintem a színjátszás nagyon jó dolog, így és a legkisebb körében is nagyon szépen lehet alkalmazni.
2: Bátrak a gyerekek? Szeretnek szerepelni? Mi a korábbi évek tapasztalata?
3: Vannak gyerekek, akik nagyon szeretnek szerepelni, és hát ugye vannak a visszahúzódók, de azt kell mondanom, hogy tehát az 5-6 éves korosztály, ők szeretik megmutatni magukat, tehát nem nagyon érzem azt, hogy visszahúzódnának egy-egy színpadi megmérettetésen. Most ebben az évben a Topolyai község is készít egy előadást a színjátszó találkozóra, tehát úgy, mint szervező is, meg óvónő is végigélem ezt az egész felkészülést, és bátran, sőt vágynak is arra, hogy megmutassák magukat, tehát az iskoláskor előttiek, vagy az előkészítések, ők már erre meg vannak érve, és ők szeretik láttatni magukat.
2: Biztos, hogy nagyon aranyosak lesznek és ügyesek. Mit jelent az Egyesület számára, hogy már csak nem 30. alkalommal megszervezik ezt a rendezvényt?
3: Nagyon nagy jelentősége van az Egyesület számára, hiszen így össze tudjuk vonni a magyar óvoda pedagógusokat és a magyar óvodásokat. Ez az egyetlen egy ilyen nagy rendezvény, ahol az óvodások tudnak találkozni, és az anyanyelvükön meg tudják mutatni magukat. És ez mellett még tehát egy élményt is kapnak ezzel az egész találkozóval, mert mindig úgy szervezzük meg, hogy ne csak úgy érezzék, hogy eljöttünk föllépni a színpadra, hanem játszóházat, táncházat és alkotóházat is szervezünk nekik. Tehát így mindenképpen azt tudom mondani, hogy mint az egyesületnek is, tehát ez egy mérföldkő, hogy eddig elért, tehát hogy már a 28. alkalommal tartjuk meg ezt a színjátszó találkozót, és a Zementi is kiemelt szintű rendezvényé nyilvánította, így úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen értékes.
2: És hát akkor ezek szerint kísérő programok is lesznek a gyerekek számára, és akár még egymást is meg tudják nézni. Még adáson kívül beszélgettünk, hogy ön is készített csoportot fel a verseny, tehát magára a találkozóra. Hogy látja, hogyan nézett ki ez a próba folyamat a gyerekekkel, mennyire voltak lelkesek, és sikerült elkészíteni az előadást úgy, ahogy szerették volna?
3: Hát reményeim szerint igen, tehát most a mi előadásunk egy kicsit összetett, a topolyai község, amit előkészítettünk, már így mondjam, mert hogy tehát 5 óvodás gyerekeit válogattuk össze, akik iskolába mennek, és 3 településről, tehát 7 csoport fog együtt fölmenni a színpadra, mi a pünkösdi szokásokból mutatunk be valamennyit. Tehát ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy az óvodán belül minden csoportban az óvónők, tehát nem úgy készítettük fel őket, hogy most ezt a színpadon fogjuk eltáncolni, hanem hogy játszunk, és akkor, hogy megéltük ezeket a pillanatokat, amit ugye régen az emberek, tehát a természet haladtával, ugye ők ezt így megélték, most ugye nekünk ezt már, tehát ilyen közvetlen úton kell megtanítani a gyerekekkel, és akkor mondtuk, hogy hát majd jön a pünkösd, és akkor mik a szokások, és hogy így csinálták, úgy csinálták, és akkor utána, amikor ez így mind összeállt, akkor azt mondtuk, hogy na akkor ez most a színpadra megy. És nem is hiszem, hogy a gyerekek ezt úgy élték meg, mint hogy most nem tudom, milyen nagy szereplésünk lesz. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ha megfelelő módszerrel tanítjuk meg a gyerekeket, akkor tehát egy élményszerű előadást tudunk előadni. A nagyobbak, tehát az iskoláskor előttiek, ők már tehát kérik azt, hogy mi hogy legyen, vannak ötleteik, beleszólnak abba, hogy itt jobb lenne, ha innen jönnénk, vagy onnan jönnénk, tehát hogy ezért jó, hogy így közösen formáltuk meg ezt a hát ezt az előadást.
2: Igen, és azért az is elmondható, hogy a játék az elengedhetetlen ebben a korban. Így a beszélgetés végén mondjuk még el, hogy pontosan hol és mikor kezdődik az esemény még egyszer.
3: Tehát holnap fogjuk tartani a vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozót Kishegyesen, a Petőfi Sándor művelődési központban. A színházteremben fog történni maga a rendezvény, tehát az előadások egymás után fogják követni, és ezzel párhuzamosan lesz az alkotóház, és a végén egy táncházzal ünnepeljük meg.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, egy nagyon jó hangulatot, sikeres előadásokat és sok-sok tapsot kívánok!
3: Nagyon szépen köszönjük!
2: A mozaik végéhez értünk, de tartsanak velünk a folytatásban is. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkból. Megismerhetik majd Nyilas Mihály jogászt, korábbi igazságügyi államtitkárt, aki nemrégiben rangos állami elismerésben részesült, átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Ami pedig még a műsort illeti, 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Délelőtt minden mellett a kárpátaljai aktualitásokról volt szó, a dróntámadás után, valamint a Bezdani Dunáv Kajak Klub kiemelkedő eredményeiről. Ha lemaradtak volna a részletekről, akkor most be tudják pótolni, majd 16 órától híradó, utána pedig a Körhintában Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, délelőtt Váradi Valentin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Masa Dávid biztosítja a műsor gördülékeny menetét. További kellemes rádiózást és szép napot kíván a mai Mozaik szerkesztő műsorvezetője, Csernai Panna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédit Zsuzsanna. A szerb parlament képviselői ma folytatták azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A kormánypárti képviselők úgy értékelték, hogy a módosításokkal teljesülnek a nemzetközi szervezet ajánlásai. Az egyik legfontosabb módosítás a választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok tagjait érinti, akiknek kötelező képzésen kellene részt venniük annak érdekében, hogy fel tudják ismerni a szabálytalanságokat a választóhelyeken. Nenád Vujic igazságügyi miniszter kifejtette, hogy az ilyen típusú képzés nem újdonság. Ezek korábban is léteztek Szerbiában, most viszont elfogadták a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának azon ajánlását, hogy a képzéseknek kötelezőnek kell lenniük. Az ellenzék szerint a javasolt törvénymódosítási csomag nem feltétlenül járul hozzá a választási feltételek javulásához. Robert Kozma, a Zöld Baloldali Front parlamenti képviselője azt állította, hogy mindez csupán kozmetikai változtatás. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT-t, aki egy golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóút azon szakaszán, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. A szonda ugyanis 1,31 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás. Megtartották a községi közlekedési versenyt Magyarkanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csapatok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását. A magyarkanizsai általános iskolákat 33 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. A versenyt már 5. alkalommal szervezte meg Magyarkanizsa önkormányzata az Országos Közlekedési Ügynökség kezdeményezésére. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékban részesült, és tovább jutott a körzeti versenyre. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határátkelő helyen. Emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlát szerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be. Az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsic, Gradiska polgármestere arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelőt, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsic kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogos út és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, holnap sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Hajnalban 7 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 24 fokot mérhetünk.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Nyilas Mihály, jogász, korábbi igazságügyi államtitkár nemrégiben rangos állami elismerésben részesült. Átvehette a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. A következő percekben szó esik arról, milyen jelentőséggel bír számára ez az elismerés, milyen szakmai út vezetett idáig, és milyen tapasztalatokat szerzett közéleti szerepvállalása során. Aki kérdez, Szabó Hangya Teréz.
2: Nagyon-nagyon gratulálunk ehhez a szép elismeréshez, és persze jön a sztereotíp kérdés, mit jelent az ön számára ez a kitüntetés, ez a szép elismerés?
3: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Nagyon megilletődtem, amikor megtudtam, hogy ebben a kitüntetésben részesülök, és rengeteget jelent, tehát egy elismerést, egy megtiszteltetést, és azt hiszem, hogy ha bár nem vártam, aztán elgondolkodtam, hogy miért is kaptam én ezt valójában. Hát nem csak én, az biztos vagyok itt, aki ezt megérdemelte, hanem mindazok, akikkel együtt dolgoztam, munkatársak, barátok, de ugyanígy vonatkozik ez a családomra is, aki eltűrte azt is sokszor, hogy egész napi munkában voltam, és csak este értem haza. Hát ez is adva van, voltak ilyen időszakok is, de én mindenképp büszke vagyok most erre, hogy ezt a kitüntetést megkaptam.
2: Hát azért van indoklás is, és akkor a Vajdasági Magyar Közösség jogbiztonságának és értékeinek következetes képviseletéért például, aztán az anyanyelvű oktatás fejlesztéséért és védelméért, valamint a több szinten végzett érdekvédelmi munkájáért érdemelte ki az indoklás szerint. Ebből már kitűnik, hogy nagyon sok területen dolgozott. De azért talán kezdjük az elején, hogy is került a jogi pályára.
3: Hát most a 41. munkaévemet taposom, közel a nyugdíjhoz persze, és valóban úgy adta a sors, hogy miután ezt a szép szakmát választottam, nem volt sok információm róla, tehát első generációs vagyok ilyen értelemben, talán a lányom majd most követi, és ő már második generációs jogász lesz. Tehát a jogásság ahhoz, hogy okleveles jogász legyen valaki, elég rögös az út, Újvidéken volt akkor az állami egyetem csak, ugye, és én 81-től 85-ig voltam ott egyetemista, ezek szép évek voltak, nehezen ment elejében a nyelv, gondolom ez most is állapot és helyzet, de aztán nagyon megszerettem a szakmát, a jogot, és az egy nagy tévedés, hogy ezt csak biflázni kell,
2: hát
3: és akkor
2: mondják,
3: magolni.
2: Hát melegíteni kell a széket.
3: Melegíteni kell, lehet, de hát lehet azt okosan, és úgy, hogy érdekli az embert azt, amit csinál. Tehát én egy ilyen jogásszá váltam, és szerettem tanulni is, mert az összefüggéseket kerestem az élettel mindig. Nem magoltam a jogszabályokat, hanem megpróbáltam megérteni őket, és akkor én azt hiszem, hogy ez érvényes most is azokra, akik pályát választanak, hogy biztatnám őket, hogy válasszák ezt a szakmát, és utána rengeteg lehetőség, rengeteg kapu nyílhat. Ez látszik az én életpályámból is, hogy ebben a 41 évben különböző helyeken voltam, különböző szerepekben. Néha kicsit el is távolodva a jogtól, mint a politika, de ott is azért én jogász maradtam egész végig, és az is vagyok máig.
2: Igen, hát végül is én azt tudtam, hogy jogász végzettségű, de Magyar Kanizsa polgármestereként ismertem meg annak idején.
3: Igen, hát ez volt a legnagyobb eltávolodásom éppen, de hát ez egy 6 éves időszak volt, amikor másfél mandátumot kitöltöttem ott, mint Magyar Kanizsa polgármestere. Tehát itt is azért sok minden a joghoz kötődik, ha az ember polgármester is, tehát ha nem is közvetlenül jogászkodtam, de ott voltak sokan jogászok, akikkel együttműködtem, és akikkel együtt hoztuk meg a döntéseket sokszor, mert a jog mellett a vezetés, a közgazdaság és minden egyéb jelen kell, hogy legyen, de jog nélkül nem megy.
2: De ezért volt a szakmában is, volt ügyvéd, volt bíró. Milyen foglalkozás ez? Mert hogy emberekkel dolgozni azt mondják mindig a legnehezebb. És ez a jogász pálya, ez valóban, mert mindig, vagy legalábbis általában nehéz helyzetben lévő emberekkel kell dolgozni? Milyen plusz adottságokkal kell rendelkezni? Türelem kell hozzá? Még több tudás az amerikai filmekben látni, hogy mindig előveszik a régi döntéseket, bírósági döntéseket, és abból próbálnak tanulni. Hogyan lehet ezt így gyakorlatban? Még több tudás az amerikai filmekben látni, hogy mindig előveszik a régi döntéseket, bírósági döntéseket, és abból próbálnak tanulni. Hogyan lehet ezt így gyakorlatban véghez vinni?
3: Hát nagy türelem és találékonyság is.

0: Könnyebb ez ugyan a digitalizáció véget, de hasonló, tehát ha érezzük a jogot, akkor nem kell tudnunk is mindent. Ha megjelenik az ügy, a probléma, az ügyfélnek a gondja, baja, akkor jön az, hogy utána nézünk, és megtaláljuk esetleg a megoldást. Vagy nem, akkor közöljük az ügyféllel, hogy sajnos itt nincs megoldás, más utat kell keresni, vagy folytatni.
1: Említette a digitalizációt, vajon nem félti egy kicsit a hivatását a mesterséges intelligenciától?
0: Nem igazán, mert egy nagy segítséget fog ez jelenteni, és egyre többet tud segíteni, de az emberi faktor, és itt gondolok a találékonyságra, a megoldás keresése, probléma megoldásra, az embert igényel, tehát a mesterséges intelligencia nem fogja azokat a dolgokat átvenni, amiket a jelenlegi jogászok tesznek. Ügyvédi berkekben még egy érvet találtak, mert ugye gyakran az ügyfél védelmében, érdekében hazudni is kell, és nehéz elképzelni azt, hogy a mesterséges intelligencia ezt a problémát megoldja. Nagyon ritkán, tehát ez nem...
1: Másképp nem kell az fogalmazni, nem mondjuk
0: van,
1: azt, hogy füllentés.
0: Árnyalatok vannak itt jelen, igen. És akkor az is egy nagy kérdés a mesterséges intelligenciát illetően, hogy mennyire lesz ez nyitott azután később mások számára, tehát az adatvédelem itt igen fontos, meg az ügyvédi titoktartás igen fontos, és rábízni a mesterséges intelligenciára egy problémát, az azt is jelenti, hogy az megismeri az ügyet, és azután akár ezzel vissza is élhet valaki. Tehát az ellenfél is tudomást szerez mondjuk egy taktikáról, amit a mesterséges intelligencia dolgozott ki, az meg már helyzeti hátrányt jelent az ügyben.
1: Akkor ezek szerint a jogászi vagy ügyvédi munka azok közé tartozik, amit nem fog tudni átvenni a mesterséges intelligencia. Ez megnyugtató
0: jövendőbeli kliensekre. Részben nem tudja átvenni mindenképp, igen. Tehát egy másik részében lehetséges, hogy nagy segítséget
1: még ad. Mielőtt áttérünk, hogy mi mindennel foglalkozott még a joggal a kapcsolatban, még csak annyi, hogy a jogi szakmán belül volt-e kedvenc területe, amikor ügyvédként vagy éppen bíróként dolgozott? Mi volt az, amit leginkább kedvelt, vagy legnagyobb sikereket tudott elérni, amikor a per megnyeréséről van szó?
0: Hát büntető joggal nem foglalkoztam, tehát nagyon keveset, tehát főleg polgári joggal és azon belül a gazdasági joggal, mivel az egész életpályám azzal indult, hogy egy gazdasági társaságban, egy cégben kezdtem dolgozni, ott voltam 5 évig jogtanácsos, vagy a jogi osztálynak utána a vezetője, itt Szabadkán éppen, ez a bútorgyár volt, és utána is, mint bíró, ez nagyon jól jött, hogy voltak tapasztalataim, volt tapasztalatom a gazdaságban, ugyanígy ügyvédként is, és ez az a terület, a gazdasági jog területe, ami legjobban tetszik, vagy tetszett, vagy ami legjobban fekszik nekem, és ami a magát, a munkahelyet, vagy hivatást illeti, 3 évig voltam bíró, polgári peres bíró, ez talán a legszebb időszak, amire visszaemlékszek a szakmában. Ott is maradtam volna a bíróságon Kanizsán, csak hogy jött egy nagy infláció, ez a 90-es években volt, 93, tehát 90-től 93-ig voltam ott a községi bíró, akkori községi bíróság bírája, és ez nagyon tetszett, és most, ha visszaemlékszek, ez az a legszebb része a szakmának, amit másoknak is ajánlok, tehát az igazságügyet és az igazságszolgáltatást, és azon belül a bírói munka.
1: Majd még egy kicsit a jogásságról beszélünk, de a jövővel kapcsolatban. Hát közben jött a politika. Amikor a jogról van szó, akkor az a leginkább, ami eltérítette az ügyvédi, illetve bírói útról polgármesterként. Aztán soroljuk fel, hogy milyen feladatokat kapott még, hát egészen államtitkári megbizatásáig, mint tartományi megbizatások.
0: Így van, hát a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaként elkértek arra, hogy vállaljam Magyar Kanizsán a polgármesteri szerepet. Ez volt 2008-ban, és 6 évig, mint mondtam, 2014-ig voltam ott polgármester. Utána a tartományban megválasztottak a kormány alelnöknek, ahol az oktatás, a jogalkotás, a nemzeti kisebbségek, a közigazgatás területét vettem, mint titkár, és egyúttal a kormány tagja és alelnöke. Utána kerültem Belgrádba, ahol államtitkári poszton voltam a minisztériumban, az igazságügyi minisztériumban,

0: Ethereumban, tehát itt visszakanyarodtam megint egy kicsit a joghoz, és az itt eltöltött, mint egy 3 év után most a tartományban vagyok újfenn, és a tartományi ombudsman, polgári jogvédő helyettese vagyok, a kisebbségi jogokkal megbízott helyettese.
1: Megint csak a jog. De azért jó sok felé járt. Érdekes megbízatásai voltak, illetve munkahelyei. A polgármestert nem mindenki szereti például, ugye, de megállították ki az utcán, mennyire tudott közvetlen lenni a magyar kanizsaiakkal.
0: Megpróbáltam, és éltem ezzel a lehetőséggel, hogy közvetlenül is kommunikáljak az emberekkel. Ez néha sikeres volt, néha kevésbé, tehát ha megjelenik egy gond vagy baj, a községben valami új probléma, akkor biztos először a polgármestert keresik meg. Ha minden rendben van, akkor nem keresi senki, ugye? De hát ilyen nincs. Ha problémával felkeresik, és meg kell találni, akkor az apparátussal együtt, támaszkodva a közigazgatásra, és kommunikálva az állami tartományi szervekkel, mert sok probléma ezek közül ott leledzik, tehát nem a községben, az önkormányzatban van a megoldás, hanem azon kívül valahol. Ezek is részei voltak a munkának természetesen. Ha jól emlékszem, ha én vezettem be, akkor előzőleg ilyen nem volt, hogy fogadóórákat biztosítottunk az ügyfeleknek. Havonta egyszer, nem volt a sűrűn, de előbb jelentkezni kellett a problémával, elmondani munkatársamnak, és a munkatársam azután feldolgozta ezt a témát, és már amikor jött az ügyfél, akkor lehet, hogy már meg is volt a megoldás.
1: Az igazság az, hogy valamit tudnak ezek a magyar kanizsai polgármesterek, legyen bármelyikükről is szó, mert szeretnek, főleg a fiatalok a mai napig is magyar kanizsán letelepedni.
0: Azt hiszem, hogy ez egy fontos körülmény, és ez is az egyik célja a politikának, tehát hogy egy jól megélhető, jó környezet alakuljon ki, beleértve a szolgáltatásokat, beleértve az oktatást, beleértve sok minden mást, a fiataloknak a lehetőségeket, és ez reméljük, hogy így lesz a jövőben is. Én azt hiszem, hogy Magyar Kanizsa ilyen szempontból egy nagyon jó példa.
1: És a tartományi megbízatáskor is említette az oktatást, az oktatással szívesen foglalkozott, egy igencsak összetett és komoly kérdésről van szó, és nagyon fontosról, mert hiszen a jövőt jelenti.
0: A tartományi autonómia részeként lehetőségeink voltak olyanokra is, hogy szervezzük az oktatást, van némi változtatásokat eszközöljünk, de olyan értelemben is, hogy pénzt biztosítsunk az épületek, nagyon rossz karban lévő épületek voltak akkor, ugye, a felújítására. Én amikor megérkeztem oda, és elkezdtem ezzel foglalkozni, azt állították a jogászok, hogy nem tud a tartomány pénzelni ilyeneket, mert nem írja a törvényben. No, most aztán kiderült, aztán jogászra jeltek, ugye, az én személyemben kiderült, hogy azt sem írja, hogy nem lehet. Tehát az igazság az, hogy lehet, lehetséges, ha erre sikerül pénzt találni, és akkor én elindítottam egy komoly programot erre vonatkozóan, ami ma is tart, és most már még nagyobb mértékű, mint ami annak idején volt, tehát elég jól belejöttünk ebben az értelemben. Én is inkább szülőként kezdtem az oktatást megismerni, meg a saját oktatásomon keresztül láttam, hogy mi volt a jó, vagy mi volt a nem. Hát sok mindent sikerült talán megváltoztatni, megújítani, de hát még nagyon sokat teendő az oktatásban. De az utódaim ezzel foglalkoznak intenzíven, és úgy köztársasági, mint tartományi szinten, én azt hiszem, szépek az eredmények.
1: Igen, nem szabad elfelejteni, hogy úgy tudom, hogy az okos tábláknak a beüzemelése az iskolákban az egyik ilyen nagy akciója volt épp akkor, amikor az oktatási kérdésekkel foglalkozott, de aztán tovább ment köztársasági szintre, ott kellett hagyni a tartományi problémákat, és a köztársasági szinten a köztársasági problémákkal foglalkozni, meg amennyire lehetett azért segíteni kicsit a tartományi dolgokat is, ugye?
0: Természetesen, és az önkormányzatokat, egy reformba csöppentem akkor ott, alkotmánymódosítási eljárás volt folyamatban, és csak az igazságügyre vonatkozóan, tehát az ügyészségek, bíróságokra vonatkozóan ebben részt vettem, és próbáltuk úgy megoldani ezt, hogy az kedvező legyen a kisebbségeknek, a magyar kisebbségnek elsősorban, és én azt hiszem, hogy ez is sikeresnek mondható, habár látjuk, hogy ennek soha nincs vége, tehát történnek a mi országunkban, államunkban a törvénymódosítások száma biztos rekord, és ez vonatkozik az igazságügyben alkalmazott törvényekre is.
1: De aztán visszakanyarodunk ezzel a kérdéssel tulajdonképpen megint a joghoz, illetve hát az ombudsmani feladatokhoz, meg közben történt valami, ami szintén a jogászokat öleli fel, és reményt ad a jövőt illetően, mert hogy létrejött a Magyar Jogászok Egylete, ez az ön ötlete volt, hogyha jól emlékszem.
0: Nem csak az enyém, de egyike voltam az alapítóknak, ez a Vajdasági Magyar Jogász Egylet. Azért választottuk ezt a régies kifejezést, hogy nem egyesület, hanem egylet, mert egy hasonló szervezet, a Magyar Jogász Egylet működik Magyarországon, és mi szerettük volna ezt itt is kifejezni azt, hogy egy nemzet vagyunk, és a jogászokra is vonatkozik ez. Hát megalapítottuk 2016-ban, most van a 10. éve már, hogy működik az egyesület vagy egylet, és számos konferenciát szerveztünk, mindig aktuális témákban, könyvkiadásba is belekezdtünk, és ez mellett az utánpótlás biztosítását is a zászlónkra tűztük. Sok a tagságunkban a joghallgató, tehát nem csak a
1: végzett
0: okleveles jogászok a tagok, hanem a joghallgatók is, és az ő számukra külön programokat szerveztünk annak érdekében, hogy könnyítsük a munkájukon, a tanulásukon, és mivel 10 év elmúlt, vannak olyanok, akik joghallgatóként kezdték, és ma már ügyvédként dolgoznak. Reméljük, hogy mi is segíteni tudtuk ezt valamilyen módon az egylet munkájában, mivel több mint 200 tagunk van, és itt a tapasztalatcsere, a jogász utánpótlás és egyéb ilyen jogi fejlődés, tapasztalatszerzés volt a fő célunk, amikor megalapítottuk az egyletet. Visszakanyarodva a jelenlegi pozíciómhoz, tehát most a tartományban én a jogvédő helyettes, ombudsman helyettes vagyok, aki a kisebbségi jogokkal van megbízva.
1: És ezt milyen már... jó, hogy az egylet is hasonló kérdésekkel foglalkozik, mert hiszen itt a fölvételi nyelve az nagyon-nagyon nehéz kérdés ugye a fiatalok számára, hogy milyen nyelven tehetik le a fölvételit a jogi karon.
0: Az állami jogi karon egy hosszú harc, több éves harc eredményeként sikerült elérnünk azt, hogy, hogy a törvényt betartsák, és hogy magyar nyelven is, és más kisebbségi nyelveken is legyen felvételi. Ez most már működik 2-3 éve, és tulajdonképpen ezt is az egyletnek a feladataként definiáltuk, amikor megalapítottuk az egyletet, tehát nem mindjárt, de idővel ez is megvalósult. Ugyanígy a mi kezdeményezésünkre született meg a külön jogász ösztöndíj, amely a Magyar Nemzeti Tanács útján biztosítja a jogászhallgatóknak azokat az eszközöket, amelyek a tanuláshoz szükséges, a szálláshoz és egyébhez szükséges, és a tandíjhoz is, mert abban az időben akkor láttuk, hogy a magánegyetemek már adnak olyan tudást és felkészültséget a jogászoknak, ami elegendő a pályájukon, és itt Szabadkán is sokan akkor a jogi pályát választották, hiszen itt helyben van egy magánegyetem, ahol ha az ösztöndíjat megkapják, akkor gyakorlatilag a tandíj nem probléma.
1: Hát tényleg körbejártuk az összes feladatát, és mindenütt volt eredmény. Azt hiszem, hogy nem véletlen ez a kitüntetés sem, illetve nem véletlen ez a gazdag életút sem, és én azt javasolom, hogyha majd nyugdíjas lesz egyszer, akkor vesse ezt papírra, készüljön egy kézikönyv a leendő fiatal jogászoknak, hogy milyen lehetőségeik vannak, és hogy miért érdemes például egy ilyen szakmai egyletben tevékenykedni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és még egyszer engedje meg, hogy gratuláljunk a kitüntetéshez, ugye, ami a Magyar Érdemrend tiszti keresztje, és köszönöm, hogy hát segítette egy kicsit elgondolkodni a középiskolásokat akár, hogy miért ne iratkozhatnának jogi egyetemre. És további jó egészséget kívánok, meg még itt az ombudsmani feladatok valós ellátásában is, de azért ide minél kevesebb munkát kívánok, ne legyen baj a kisebbségi kérdésekkel.
0: Ez az én szándékom is, és reméljük, hogy így lesz. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. beszéljünk róla.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
4: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is!

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió,
7: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
9: Mert ami jó, az jó.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Donald Trump elhalasztja az Irán ellen kedre tervezett újabb katonai támadást Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetői kérésének. Trump közlése szerint arab szövetségesei úgy látják, hogy egy olyan megállapodás van készülőben, amely az USA és a Közel-Kelet minden állama számára nagyon elfogadható lesz és garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Az elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a katonai opció továbbra is az asztalon van. A feszült helyzetet jelzi, hogy a Fehérház már vasárnap összehívta kedre a nemzetbiztonsági kabinettet. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálintot, a miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kinevezés arra az esetre szól, ha ő maga, illetve Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejűleg akadályoztatva lennének a kormányzati feladatok ellátásában. A magyar kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A látogatás során Magyar Péter találkozik Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint megbeszélést folytat a lengyel állam vezetőivel is. A Szenyák ügy minden érintettje ellen eljárást indítanak, nyilatkozta Dragan Vasiljevics a szerbiai RTV műsorában. A rendőrigazgató elismerte, hogy a történtek negatív fényt vetnek a rendőrségre, ugyanakkor hangsúlyozta, az eset végül azt fogja bizonyítani, hogy egyetlen egyén sem helyezheti magát az intézmények fölé. Vasiljevics kiemelte, hogy egy új miniszteri utasítás értelmében jelentősen szigorodnak a kritériumok a törvénysértést elkövető hatósági személyekkel szemben. Hangsúlyozta, hogy a rendőrök a jövőben kizárólag felettesi engedéllyel vállalhatnak másodállást, és munkájuk során semmilyen körülmények között sem élhetnek a rendőri jogköreikkel. Csütörtökön ülésezik az Adai Községi Képviselőtestület, a napi renden pedig több a lakosságot közvetlenül érintő kérdés is szerepel. A képviselők döntenek az ingyenes tankönyvek biztosításáról az első és második osztályos tanulók számára. A javaslat szerint Ada község erre a célra mintegy 2 millió dinárt különíten el, így minden elsős és másodikos diák térítésmentesen juthatna hozzá a szükséges tankönyvekhez. Szintén napi renden szerepel az Ada község nyilvános ismeréseiről szóló rendelet módosítása is. A jövőben nem egy, hanem akár két személy is jelölhető lenne életműdíjra, valamint módosulna a jelölési határidő is. Ez eddig április 30-a volt, május 31-re változna. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből végül 36 pályázat támogatását tudták biztosítani. Fejszámer Robert elmondta, hogy a sikeres pályázatok több mint fele napelemek telepítésére irányult, amelyek jóval nagyobb beruházást jelentenek a többi támogatott területhez képest. Hozzátette, a jövőben azon dolgoznak majd, hogy átalakítsák a pályázati rendszert és nagyobb összegű támogatási keretet biztosítsanak. A polgármester kiemelte azt is, fontosnak tartják, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő. A holnapi nap folyamán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen, és csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Holnap hajnalban 7 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 24 fokot mérhetünk.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Néhány nappal ezelőtt Kárpátalját is elérte egy dróntámadás. Solyvánnál voltak becsapódások, illetve Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. A több mint 4 éve zajló háború alatt viszonylag ritkán bombázták a magyarok által is lakott területeket, most azonban számos település közelében érzékelték a drónokat. A támadás utáni néhány nappal egy magyarországi konferencián találkoztunk a beregszászi Jakab Eleonórával és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adjunktusával, valamint a Munkács közeli debreceni Iván Évával, a Kárpát-medencei Magyar Tanárok Kulturális Egyesülete régió elnökével. A két pedagógust a legutóbbi ijesztő háborús eseményről Szabonja Terész kérdezte.
2: Eddig azt tudtuk, hogy belső menekültek voltak először, meg nehéz az ellátás, meg sok a félelem, meg főleg az áramszünet, és most már ez konkrét támadás. Hogyan? Például a főiskolán a gyerekek, a fiatal hallgatók, ők hogyan reagálnak erre? Hát most már direkt háború.
3: Mondhatnánk azt, hogy az elmúlt 4 év alatt majdnem megszoktuk, hogy szinte hetente volt légiriadó, és úgy, mint a ló megszokja a verést, már egy idő után nem reagáltunk rá, és egyszer csak azt látom a csoportban, hogy írja az igazgatónő, hogy gyerekek, ezt most vegyétek komolyan, mert ez most nagyon közel van, és ne egyezzetek bele abba, hogyha a gyerek nem akar lemenni az óvóhelyre. Vigyük le őket, és vegyük nagyon komolyan.
2: És ez meg is valósult?
3: Igen, de viszont nekünk tartani kell a gyermekekben a reményt. A mi arcunkon nem látszódhat, hogy mi félünk, hiszen őket meg kell nyugtatni, tehát nem kelthetünk pánikot a gyermekek között, és hát néha nehéz nekünk nyugodtnak maradni, hogy ők ezt ne érezzék.
2: És a lenne a pincében, az óvóhelyen ott kellett egy kicsit beszélni nekik, hogy elvonjátok a figyelmüket? Ők ugye már főiskolások.
3: Igen, a 18 év fölöttiek saját maguk dönthetnek elvileg a jogszabály szerint arról, hogy levonulnak-e vagy sem, de az intézményünknek van egy szakgimnáziuma, ahol 18 év alatti diákok is vannak. Ilyenkor ott vagyunk együtt, a tanárok, diákok együtt vagyunk. Természetesen beszélgetni szoktunk, megtanítani, hogy ezzel így a saját figyelmünket is, meg a gyermekek figyelmét is elvonjuk a helyzetről, és akkor arra, a munkára koncentrálunk.
2: Éva, te hanyadikosokkal foglalkozol?
4: Én főképpen 9-10-11. Osztályosokkal foglalkozom, és hál' Istennek ők már olyan komolyan belegondolnak mindenbe, kérnek tanácsot, odafigyelnek, és megértik azt, amit mondunk. Én szeretem, amikor 10-11-esekkel dolgozom, mert ténylegesen olyan, hogyha elmondok valamit, azt komolyan is veszik.
2: És erre a dróntámadásra ez nektek nagyon-nagyon közel volt.
4: Igen, nagyon
2: mit jelentett? Éppen tanítási időben volt?
4: Igen. Előtte inkább azt mondanám előzetesként, hogy már pár évvel ezelőtt volt, vagy tavaly Munkácsnál egy gyárat ugye bombáztak, és sajnos pont Derceni is volt ott, akkor bemaradt a pincében, és mentek a mi tűzoltóink, mert nálunk van ilyen derceni önkéntes tűzoltóknak a szövetsége, és mentek menteni, hát akkor is már rettentő félelmetes volt. Bár ahogy Nórika mondja, a legelsőnél még mi is nagyon komolyan vettünk, mikor elkezdődött a háború. Aztán egy picit úgy kiengedtünk, hogy már megszoktuk, láttuk, hogy a városban is akár bemegyünk, és mindenki ott ül kint, nem veszik komolyan, de ténylegesen a gyerekek is rögtön, ahogy megszólalt a légiriadó, futás lefelé, és most, mikor mondta az igazgató, hogy ez most ténylegesen beleborzongok, itt nagyon közel van, akkor látszott a félelem rajtuk, ez még pont utolsó 7. óra volt éppen, hogy 1:30-2 körül, és az a félelem, ami a gyerekeken látszott, az nekem is furcsa volt, mert mi ott Dercemben megszoktuk ténylegesen, hogy a gyerekek is tudják, hogy mi itt okkal céllal vagyunk ide teremtve, nem nagyon szeretnének máshol menni külföldre, is szeretnek élni, attól függ, és nem panaszkodunk. Érezzük a félelmet, de azt nem mindig mutatjuk ki, de most ők is érezték, hogy ez sokkal több annál, mint ami eddig volt.
2: És nagyon hallatszódott, de nálatok károk nem keletkeztek?
4: Nem annyira, mert ez kb. 15-18 kilométerre messze tőlünk. Tudtunk róla, láttuk a térképen, mindenki veszi rögtön, hogy a légiriadó mutatja a térképet, hogy hol a legpirosabb, a legvörösebb, és akkor tudjuk, hogy ez nagyon nagyon közel volt a becsapódás, és azelőtt pár nappal volt egy-két repülőgép, ugye ment felettünk, láttuk, hogy ez katonai, és tényleg olyan félelmetes hangja volt, hogy én is ott álltam kint az utcán, hát szó szerint belerágtam ebbe.
2: És akkor a pedagógus mit tud mondani a gyerekeknek?
4: Mit tud? Hát általában én magyarulnál mindig azt mondom nekik, hogy igen, keresd a szépet, keresd a tisztát, légy nyugodt, tartsd meg az emberi értékeket. Igen, Isten velünk van, ezt hit nélkül és humor nélkül nem lehet. Annak idején volt nálunk Gulácsi Lajos püspök, református püspök, és ő mondta, hogy a gulágot úgy tudta átélni, hogy ez a két dolog, ez a két érték vele volt, a hit és a humor, mert ennélkül nem érte volna túl. És én is megpróbálom abban a helyzetben a megengedett humort így megcsillantatni velük, hogy azért egy pici nyugtatást játszunk, ahogy lemegyünk, leszaladunk a pincébe, szójátékokat, nyelvi játékokat veszünk elő, ami úgy elvonja a figyelmüket, és egy kicsit ugye másfelé tereli.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
5: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
6: Most pedig kóstoljunk bele a rock zenébe.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
0: A hallgatók hullámhosszán.
2: 107,1.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Talanul-e?
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Retro. Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
2: Zenefüleinek.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy szobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 21:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, a Bezdáni Dunavkaja Klub házatáján, de más sportágokban is jelentős eredményeket értek el a helyiek. Kolléganőnk Lennert Tíme a szombaton egy feszített versenynapot követően beszélgetett Horváth Panda Antónia olimpikonnal, kajakedzővel és lányával, Horváth Mihajla Mária, többszörös bajnok fitness és kajakversenyzővel a sikerekről, kívásokról és jövőbeli terveikről.
2: Horváth Panda Antóniát kérdezem, aki olimpikon, kajakedző és amellett édesanya, akinek a lánya ugye úgy a kajakban, mint a fitnessben kiemelkedő eredményeket ér el folyamatosan. Hogy lehet ezeket a tevékenységeket összeegyeztetni? Most egy nagyon pörgős időszakban vagytok, vagy időszakon vagytok túl.
3: Hát igen, a mai napon három verseny volt. A Mia az ma a gimnasztikát választotta, ami nem a fitness, hanem sportgimnasztika, ahol talaj, gerenda, felemáskorlát és ugrás van, és mi most Mitrovicáról jövünk. A csapat egyik része a patinban van. A Koppánon ilyen, amit csapatban megnyertek, és rengeteg arany lett, most még nem is számoltam össze mennyi. És a másik csapat pedig az öcsém, meg a két gyerekkel Szlovákiában vannak Párkányban versenyen, és ők is fogtak, a Kinga egy ezüstöt, a Dani egy aranyat, és még jöttek eredmények azóta, csak még nem nyitottam ki. A tél az olyan, hogy főleg fitnessről szól a nyár, az főleg kajakról. Na most ez az időszak, itt összeér a két sport, ez azért nehéz. Most a Mia készül a csárcsáki világbajnokságra fitnessben, a kajakos csapat, meg szintén most már a Zsófi volt egy világkupán, most jön neki az Európa bajnokság, világbajnokság, válogatók, remélem, hogy több válogatott versenyzőnk is lesz, tehát én még a Sebastianra, meg a Lokner anyára számítok, hogy válogatottba kerülnek, meg aztán a kis válogatottba még a Bezdán Olivérre is, és a Kántor Dánielre is nagyon számítok.
2: Tehát egy intenzív időszak áll mögöttetek és előttetek is. Maga a kajaklub az milyen helyzetben van jelenleg, mennyire tudjátok megoldani a versenyekre való eljutást, illetve milyen kihívásokkal szembesültök így klubként?
3: Hát amikor messze van a verseny, akkor hát ilyen kombi, meg így. Most mindenki, mivel Apatinba volt, maga vitte a gyereket. Na most itt hát fontos, hogy itt muszáj egy utánpótló. Most már annyian vagyunk, meg annyi kajakot kell elvinni, hogy most már nem elég, hogy utánfutó, hanem most már még az autókra is rakodgattuk a kajakokat. Úgyhogy most még már tartó is kell az autókra.
2: Hogyan, miként, mikor zajlanak az edzések a kajak, illetve a fitness tekintetében?
3: Hát a kajakedzések az egyszer vagy kétszer naponta, most amíg tart az iskola, addig egyszer, ahogy az iskola befejeződik, akkor kétszer. Na most a fitness edzések este vannak 8-tól 10-ig, úgyhogy akkor a kajak véget ér, akkor még megyünk.
2: És aki pedig a bőrén éli, érzékeli ezt nap mint nap, Horváth Mihajla Mária, kajakversenyző, fitnessversenyző, mindkettő sportágban többszörös bajnok. Mia, te hogyan éled meg a mindennapokban ezt a sok edzést, és ezt a sok versenyt? Hogy lehet ezt bírni?
4: Hát, lehet bírni könnyen is, meg nehezen is. Én kibírom, meg szeretem is csinálni.
2: Nem érzed néha, hogy teher, hogy ennyit kell edzeni, meg ennyi helyre kell versenyezni, járni?
4: Hát, nem annyira, de néha érzem, de...
2: De mi ad neked erőt ehhez? Szereted ezt, mindkettőt nagyon szereted csinálni?
4: Mind a kettőt nagyon szeretem csinálni, hát ha szeretem, akkor mindent megcsinálok érte, hogy edzek meg minden, hogy nyerjek meg. Hát van erőm hozzá.
2: Milyen érzés nyerni?
4: Hát nagyon jó érzés nyerni, hát arany éremmel hazajönni, az nagyon jó érzés.
2: És akkor ünnepel téged, itt ünnepelnek a falusiak, a bezdániak, meg így a klubtagok is, így szoktatok így közösen ünnepelni a kajakosokkal is?
4: Ünnepelni az nem annyira szokott lenni, de gratulálni az sokszor szokott lenni.
2: A fitnessben jelenleg mire készülsz, illetve abban neked mi az élvezet, mi a jó?
4: Hát a csácsaki világbajnokságra készülünk, és ott hát nagyon jó érzem magam, hogy eljutottam odáig, meg többen is megyünk oda, és nagyon jól érzem magam, hogy együtt megyünk meg.
2: De mi jelent neked most benne kihívás? Tehát úgy tudom, hogy te szoktad megtervezni többnyire, ugye, a különböző koreográfiákat is, és hát még a ruhádat is. Mert ugye itt a fitnessben azért a kinézet is fontos szokott lenni.
4: Hát most igen, én találtam ki a koreográfiát, meg a ruhát is, és mostan hát fontos nekem, hogy rendesen megcsináljam azt a koreográfiát, amit én kitaláltam.
2: És hogy találod ki ezeket a koreográfiákat? Hogy kell ezt elképzelni? Leülsz, átgondolod, vagy nézel valamit, vagy...
4: Először meg kellett tanulnom olyan gyakorlatokat, meg kitartásokat, hogy bebíjam rakni, és utána, amikor otthon, összeraktunk olyan gyakorlatokat, amiket már tudtam, és akkor adtunk hozzá még gyakorlatokat, amiket tanultam.
2: És milyen lesz a ruhád?
4: Hát gondoltam egy Michael Jacksonra, mert én nagyon imádom őt, és énekelem, meg tudom már a moonwalkot is, és akkor... Akkor gondoltam, hogy majd 2 év múlva, amikor megtanulom rendesen a táncokat, akkor olyan az lesz a koreográfiám.
2: És akkor ilyen ruhában is fogsz majd versenyezni? Milyen Michael Jacksonos style lesz?
4: Igen, majd megint el fogom hozni a kalapot, meg azt a ruhát, amit ő hord, meg a még kesztyű is, hogyha valami. Mindent meg fogok próbálni, olyan legyen, mint a Michael Jackson.
3: Tehát, hogy akkor el kell menni táncórákra, és akkor lehet a Michael Jackson-t elkezdeni, amikor a táncot tényleg meg tudja csinálni, úgyhogy hasonlítson. Tehát addig még van egy év, és akkor ugye úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk az első világbajnoki koreográfiát, az a Hit the Road Jack, és csak feltölti elemekkel, ami teljesen új.
2: Van most egy nagyon aktuális megmérettetés. Miről van pontosan szó?
3: Hát szerdán ő fellép a Sosobon, ugye az iskolát képviseli, testvériségegység általános iskolát, női gimnasztikában.
2: Horváth Panda Antóniát és leányát, Horváth Mihaela Máriát hallottuk. A beszélgetésből kiderül, hogy a kitartás, a családi összefogás és a sport iránti elhivatottság továbbra is meghatározó ereje a bezdáni sportéletnek, amely újabb és újabb sikerekkel öregbíti a település hírnevét.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A híradó főbb témái. Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak. Folytatódott a vita a választási törvénycsomag módosításáról. Nyilvánosságra hozták a magyarországi kegyelmi botrány iratainak egy részét. Következnek a részletek. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa. Az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben az évközben használt tankönyveket a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. A könyvek leadásának végső időpontja június 10-e, mondta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A célja, hogy könnyítse a szülők helyzetét és hozzájáruljon az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget.
7: Idén viszont az az elképzelés, hogy minden iskola ki fog nevezni egy bizottságot vagy egy munkacsoportot. Nyilván tanárokból fog állni ez a munkacsoport, akik majd a visszahozott, begyűjtött tankönyvek állapotát fogják felülvizsgálni, és az, ami használható a következő generáció részéről, azt nem fogja újra megvásárolni az iskola várostól kapott pénzből. Viszont ami használható, itt gondolok az olvasókönyvekre, vagy az olyan könyvekre, amiben nem írtak a diákok, nyilván a munkafizetek az automatikusan értendő, hogy újakat fognak vásárolni az iskolák, de azok a tankönyvek, melyek nem használódtak el, azok szeptembertől ugye a következő generáció által használatba lesznek.
6: A szerb parlament képviselői ma folytatták azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A módosítások célja a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásainak teljesítése a választási feltételek javítása érdekében. Lajko Anett beszámolója.
8: A kormánypárti képviselők úgy értékelték, hogy a módosításokkal teljesülnek a nemzetközi szervezet ajánlásai. Az egyik legfontosabb módosítás a választási bizottságok és a szavazatszámláló bizottságok tagjait érinti, akiknek kötelező képzésen kellene részt venniük annak érdekében, hogy fel tudják ismerni a szabálytalanságokat a választóhelyeken. Nenad Vujic igazságügyi miniszter kifejtette, hogy az ilyen típusú képzés nem újdonság, ezek korábban is léteztek Szerbiában, most viszont elfogadták a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának azon ajánlását, hogy a képzéseknek kötelezőnek kell lenniük. Ezekkel a döntésekkel egy rendszerezett megközelítést vezetnek be az említett képzések terén, ami egyben az ODIR, az EBESZ és a Velencei Bizottság ajánlása is, ez pedig a szavazatszámláló bizottságokban résztvevő személyek szakképesítése. Ez az egyik legfőbb törekvése mindegyik említett szervezetnek, és a Velencei Bizottság is ezért mondja ki a választásokra vonatkozó általános standard szabályzatában, hogy a tagoknak kötelezően részt kell venniük egy szabványosított képzésen. Az ellenzék szerint a javasolt törvénymódosítási csomag nem feltétlenül járul hozzá a választási feltételek javulásához. Robert Kozma, a Zöld Baloldali Front parlamenti képviselője azt állította, hogy mindez csupán kozmetikai változtatás. Ezek a javasolt változtatások lényegileg nem fognak javítani a választási feltételeken, nem fogjuk felszámolni azokat a választási szabálytalanságokat és manipulációkat, amelyeket önök rendszeresen elkövetnek, sem pedig a választási csalásaikat, amelyeket véghez visznek. Önök előtt világos, hogy az egyetlen módja annak, hogy hatalmon maradjanak az, hogy újra és újra választási csalást követnek el, ezért semmi jó nem fog származni ezekből a kozmetikai változtatásokból. A csomag tartalmazza egyébként az elnök választási törvény módosítási javaslatát, a képviselő választási jogszabály módosítását, az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását, valamint az alkotmánybírósággal kapcsolatos törvény kiegészítését is.
6: A szerbiai diákmozgalom munkája minden dicséretet megérdemel, ugyanakkor 20 évesen még nem lehet elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezni az állam irányításához, mondta Dragan Gyilas. A Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke úgy véli, a jelenlegi rendszer leváltása után olyan embereknek kellene vezető szerepet vállalniuk, akik már dolgoztak az adott területeken és ismerik az állam működését. Gyilas élesen bírálta Alekszandr Vučić hatalmát is, azt állítva, hogy az állam és a szervezet bűnözés összefonódása rendkívül súlyos méreteket öltött. Szerinte a felelősök elszámoltatása csak kormányváltás után lehetséges. A diákok politikai szerepvállalásáról azt mondta, nem zavarna, ha egy esetleges diáklista nagyobb támogatást kapna, mint az ellenzéki pártok, mert a legfontosabb cél a jelenlegi hatalom leváltása. Részegen, jogosítvány nélkül száguldott 182 kilométeres sebességgel egy férfi Új-Belgrádban. A 20 éves VT, aki egy golf típusú személygépkocsit vezetett, hajnali 2 órakor állították meg a rendőrök. 182 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott az autóúton azon a szakaszon, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. A szonda ugyanis 1,31 ezrelékes véralkohol szintet mutatott ki a szervezetében. Emellett a járművet vezetői engedély nélkül vezette, mivel azt korábban büntetőpontok miatt már bevonták tőle. A sofőrt kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Erőszakos vezetés és egyéb súlyos közlekedési kihágások miatt indult ellene eljárás. A kegyelmi botrány dokumentumának részleteit ismertette rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A 2024 elején kirobbant kegyelmi ügy során Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének K. Endrének, aki segített eltitkolni az igazgató pedofil bűncselekményeit. A politikai nyomás hatására napokon belül lemondott Novák Katalin államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, aki a kegyelmi kérvényt ellenjegyezte. Az ügy hatására a kormány szigorította a gyermekvédelmi törvényeket és az alkotmányt, kizárva a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél a kegyelem lehetőségét. A ma bemutatott dokumentum kitér a Hunnia ügyre is, azaz a budaházi perre. A Hunnia mozgalom tagjait azzal vádolták, hogy 2007 és 2009 között terrorcselekményeket követtek el. A másfél évtizeden át húzódó, rendkívül megosztó ügy végére 2023-ban került pont, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a jogerősen elítélt budaházit és társait.
5: Tehát van egy eljárás, egy ügycsoport, teljesen külön fut, átlagos, köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt emberek, kegyelmi kérvényei, köztük K. Endre kegyelmi kérvénye is, amit a szokásos ügymenet szerint intéz az igazságügyi minisztérium, végigmegy az egész minisztériumi struktúrán, főosztályvezető államtitkár majd felkerül aláírásra az igazságügyi miniszternek, aki ebből az ügycsoportból 3 embernek javasol kegyelmet, nincs közötte K. Endre. Fut párhuzamosan egy másik ügycsoport, benne a Hunnia per terheltjeivel, elítéltjeivel, ahol nem tudom, hogy pontosan hány, de ott is a nagy részének nem javasol kegyelmet az igazságügyi miniszter, nem javasol kegyelmet Budaházinak, tudomásom szerint, hogy ebből a miniszteri feljegyzésből ez derül ki, és a másik 5 elítéltnek sem. És ez a két ügycsoport K. Endre ügyén keresztül találkozik. találkozik április 27-én a köztársasági elnöki hivatal külön kérésére felgyorsítva a Sándor palotában. És ahogy a feljegyzés fogalmaz, őszentsége Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad.
6: Magyar Péter, magyar miniszterelnök a rendkívüli sajtótájékoztatón felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban megtalálható dossziét a kegyelmi ügy kapcsán. Súlyog Tamás erre Facebook posztban reagált. A köztársasági elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Sándor palota korábbi köztársasági elnök kegyelmi ügyeként ismerté vált. Iratainak nyilvánosságra hozatalában a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődése tekintettel együttműködik, és a hivatalos megkeresés esetén a Sándor palota hivatalában rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a kormány képviselője részére. Leszakadt a híd korlátjának egy darabja a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiska határát kelő helyen, emiatt járművek és gyalogosok sem közlekedhetnek az érintett szakaszon. A korlátszerkezet eddig tisztázatlan körülmények között omlott be, az első információk szerint nincsenek sérültek. Zoran Adzsics, Gradiska polgármestere ma arra szólított fel, hogy nyissák meg a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új hidat és határátkelő helyet, miután a régi hidat le kellett zárni a betonszerkezet és a korlát egy részének beomlása miatt, ami teljes közlekedési káoszt okozott. Adzsics kijelentette, hogy a puszta szerencsének köszönhető, hogy a gyalogosút és a korlát éjszakai beomlásakor senki sem vesztette életét. A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Közlekedési versenyt tartottak Magyarkanizsán, és egyre többen döntenek a napelemek mellett. Jönnek a részletek. Donald Trump elhalasztja az Irán ellen kedre tervezett újabb katonai támadást Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy eleget tesz a három arab államvezetői kérésének. Trump közlése szerint arab szövetségesei úgy látják, hogy egy olyan megállapodás van készülőben, amely az USA és a Közel-Kelet minden állama számára nagyon elfogadható lesz, és garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Az elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a katonai opció továbbra is az asztalon van. A feszült helyzetet jelzi, hogy a Fehérház már vasárnap összehívta kedre a nemzetbiztonsági kabinetet. Csütörtökön ülésezik az adai községi képviselőtestület, a napirenden pedig több a lakosságot közvetlenül érintő kérdés is szerepel. A képviselők döntenek az ingyenes tankönyvek biztosításáról az első és második osztályos tanulók számára. A javaslat szerint Ada község erre a célra mintegy 2 millió dinárt különítene el, így minden elsős és másodikos diák térítésmentesen juthatna hozzá a szükséges tankönyvekhez. Szintén napirenden szerepel az Ada község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet módosítása is. A jövőben nem egy, hanem akár két személy is jelölhető lenne életműdíjra, valamint módosulna a jelölési határidő is, az eddigi április 30-ról május 31-re változna. Lakatos Adriánt, az Adai községi képviselőtestület elnökét hallják.
9: A negyedik és az ötödik napirendi pont az Adica üdültetési közvállalat működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódik. Először az Adica 2026-os évi ügyviteli programjának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyása kerül napirendre. Ezt követően a képviselőtestület külön napirendi pontként tárgyal az Adica pénzbeli alaptőkéjének 4 millió dinárral történő megnöveléséről. Ez az összeg az olimpiai medence felújítására fordítandó. Egész pontosan a tervezett munkálatok a medence külső szerkezeti megerősítését szolgálják.
6: Ebben az évben pályáztak a legtöbben Magyarkanizsa községben meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre szánt keretösszeg a 10 millió dinár most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
10: A sikeresen pályázók 50%-os támogatásban részesültek, és várhatóan a szerződések aláírását követően kezdetét is veszi a beruházások kivitelezése. A magyar kanizsai Buza Botont másodszor pályázik. Tavaly a nyílászárók cseréjére adta át a kérelmet, amit akkor is megnyert, most pedig napelemre igényelte a támogatást. Buza Botond, magyar kanizsa.
11: Maga a pályázat egy nagyon nagy segítség számunkra, amivel így meg tudjuk telepíteni a házunkra a napelemeket, és erre szükségünk van, mivel teljes mértékben árammal fűtünk és hűtünk, mint nyáron, mint télen, illetve a nyár folyamán elég sok gyümölcsfával rendelkezünk, és az öntöző rendszernek a használata is költséghatékonyabb tud így lenni.
10: Ebben az évben sajnos az előlátott keretösszeg a pályázatok felét sem fette, emelte ki Fejsztámen Róbert, magyar kanizsa polgármestere. Most 36 pályázóval írták alá a szerződést, míg több mint 40 beadott kérelmet nem tudtak finanszírozni. Ennek oka, hogy egyre többen döntenek a napelemek mellett.
12: És a napelemek az egy nagyon nagy összeg, nagyon nagy beruházási tétel mindenki számára, így a pályázati összegeknek a nagy részét a napelemesek vitték el, tehát mindazok, akik a 80 pályázatból 36-an nyertek, a 36 nyertesnek több mint a fele napelemre pályázott, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan mutató az önkormányzat számára is, hogy át kell, hogy gondoljuk a következő évre, hogy milyen költségvetési forrásokkal, milyen számokkal fogunk a minisztérium felé pályázni.
10: A polgármester kiemelte, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázati kiírásnál, továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd.
6: Községi közlekedési versenyt tartottak Magyarkanizsán. A Kressz Kriszti elnevezésű megmérettetésen az iskola előkészítős óvodai csoportok, valamint az általános iskola első és második osztályos diákjai vettek részt. Az eseménynek a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola Zmáj épülete adott otthont, ahol 30 gyerek mérte össze tudását, Fejős Ornella tudósít.
13: Azon gyerekek jutottak tovább a községi versenyre, akik az iskolájukban meghallgattak egy előadást, majd egy erre vonatkozó teszt kitöltése során a legtöbb pontot érték el. A községi általános iskolákat 3 csapat képviselte, míg az óvodások 7 csoportban versenyeztek. Losonc Alexandra a tótfalusi Arany János általános iskolát képviselte, míg Homonai Inesz a kispiaci Kárász Karolina általános iskolából érkezett a versenyre.
14: Nagyon sok olyan feladatot csináltunk a Pazslivkos könyvbe, hogy nagyon sok jó lett.
13: Milyen feladatok voltak ezek?
14: Hát olyan, hogy amikor pirosat világít a gyalogosoknak a zöld lámpájuk, akkor átmehetnek, vagy nem.
15: Amikor zöld a lámpa, akkor át szabad menni, amikor piros, akkor nem szabad átmenni, mert ha akkor mész át, amikor piros a lámpa, akkor elüthet az autó.
13: Te, amikor az iskolába mész, akkor mire szoktál ügyelni? Mivel közlekedsz?
15: Bicajjal.
13: És mire ügyelsz?
15: Hogy ne üssön el az autó.
13: A feladatokat korcsoportok szerint osztották fel. A kérdések kivetítőn is olvashatók voltak, de egy moderátor is megosztotta azokat a gyerekekkel, akik csoportokban dolgozva válaszoltak azokra, vagy rajzolták le a jó megoldást. Online versenyről van szó, amely egy központi applikáción keresztül zajlik. Emelte ki Bajtai Balázs, a Községi Közlekedés Biztonsági Bizottság koordinátora. Elmondta, a versenyt már 5. alkalommal szervezték meg, a rendezvényt az Országos Közlekedési Ügynökség kezdeményezte.
16: Ami egy igen jó kezdeményezés, hiszen ilyen komolyan nem foglalkoznak az alsóban a gyerkőcökkel, és ez arról szól, hogy minden kis iskola, minden kis óvoda a saját kis versenyét megszervezi, azután lesz belőle egy községi verseny, aztán egy körzeti, valamint országos.
13: A verseny az alsós és az óvodás gyermekeknek szól, annak érdekében, hogy minél hamarabb megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat. A legtöbb pontot szerzett csapat ajándékba részesült és tovább jutott a körzeti versenyre. A programot Magyarkanizsa önkormányzata támogatta.
6: Jótékonysági koncertet tartanak Szabadka főterén szerdán 17 és 19 óra között, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg, törökországi őssejtterápia enyhíthetné a panaszait. Egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. Az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. A Budi Humán Alapítványon keresztül is gyűjtenek a fiúnak. Ha valaki szeretné támogatni Csongor gyógyulását, a 30-30-as számra küldjék el SMS-ben a 18-17-es kódot. Befizetésre is lehetőség van, ezt megtehetik egy dinár alapú számlára, illetve deviza számlára is. A számlaszámok pedig a Pannoner TV honlapján is megtalálhatók.
4: Sport.
6: Rekordnak számító 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez ugyanis kijelölte a portugál labdarúgó válogatott keretét a közelgő VB-re. A keretben pedig a várakozásoknak megfelelően helyet kapott a 41 éves világsztár is. Szakértők szerint a portugál válogatott ezúttal is bomba erős csapattal vesz részt a tornán, így egy kis szerencsével Ronaldo utolsó tánca még világbajnoki címmel is zárulhat. Ehhez azonban a franciáknak, a spanyoloknak, a németeknek, az argentinoknak és a braziloknak is lesz egy-két szavuk. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén most 20 fok van, szerdán sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 7 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 24 fokot mérhetünk. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Orosz Ildikó érkezik friss hírekkel.
17: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
18: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
19: Miért?
18: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
18: Írassa gyermekét magyar osztályba.
20: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
21: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
17: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Könnyed témák, retroslágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább, tovább, tovább.
3: És nem, hogy forog tovább a körhinta, hanem most indul a mai keddi körhintánk itt a 107,1-en, már is fel lehet ülni, és írni is tudnak nekünk a 0636-36-36-33-as SMS számra. Samantha Fox-szal indítottuk a mai körhintát, majd Madonnával, Marút Vikivel, Vétek ének az esőben című zeneszámával megyünk tovább, és Mike Oldfield is itt lesz velünk a Moonlight Shadow-val. Úgyhogy érdemes itt lenni, tényleg nagyon jó zeneszámok vannak összeválogatva erre az órára is. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Masa Dávid és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Tudják, ahogy szoktam volt mondani, jövök rövid hírekkel minden órában, egy kis érdekességgel, illetve közérdekű információval is, és ahogy mondtam, szóljanak hozzám műsorhoz is, 0636 36 36 33-as SMS számunk. Szóljon addig is Madonna, itt a 107,1-en.
4: A 107,1 MHz.
0: Retrós lágerek társaságában.
1: Körhinta.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
9: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Igen, még mindig fel lehet szállni a mai körhintára. 16 óra múlott 47 perccel, és egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk, ez nem más, mint Vétek, az Ének az esőben. Igaz, most nem esik az eső, egy kicsit beborult az ég, de ez ne szegje kedvünket, hiszen még Mike Oldfield is itt lesz velünk, de előtte még egy kis közérdekű infóval jövök, mégpedig a karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás holnap, május 20-án szerdán Kelebián, Pacséron, Bácskos útfalván, Magyar Kanizsán és Oromhegyes egyes utcáin, de hogy konkrétan melyik utcánkban, mettől meddig, látogassanak el a pannonrtv.com-ra, közérdekű fül és a 20-ai áramkimaradást kell keresni, tehát nagyon gyorsan meg lehet találni, hogy hol, mikor lesz majd áramkimaradás, úgyhogy látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarszka utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Rövid hírek következnek itt a Szabadkai Magyar Rádióban 17 órakor. A szerb parlament képviselői ma folytatják azt az ülést, amelyen a választási törvénycsomag módosításait vitatják meg. A módosítások célja a demokratikus intézmények és az emberi jogok hivatala ajánlásainak teljesítése a választási feltételek javítása érdekében. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka város az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben. Az év közben használt tankönyveket azonban a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget. Ebben az évben pályáztak a legtöbben a Magyar Kanizsa községben meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre szánt keretösszeg a 10 millió dinár, most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett. A polgármester kiemelte, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázási kiírásnál. Továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd. És nézzük, hogy hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, per pillanat 21 fok van.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
8: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
10: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
12: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Nálunk a nosztalgia a divat.
0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Óra múlt 21 perccel, és már is tallózok egy kicsit, a pannonrtv.com-on már is egy ilyen hírrel találkozhatunk, hogy megtiltották a vízfogyasztást a Bácskosútfalvi iskolában. A Bácskosútfalvi helyi közösség Facebook bejegyzésében értesíti a lakosságot, hogy a közegészségügyi intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta az iskolában a vízfogyasztást. Az ivóvízből vett mintában baktériumot találtak, ennek érdekében az iskolai csapvíz ivásra nem alkalmas. Az újabb vízmintát a lehető leggyorsabb bevizsgálják. A faluban található többi 5 mintavételi hely esetében nem érkezett ilyen típusú tiltás. A Standard Kft. Az egész falura kiterjedően emelt szintű klóradagolást végez és moshatják a vízvezetékeket. Mindent megtesznek a helyzet mihamarabbi rendezése érdekében, áll a bejegyzésben. És lapozgassanak a pannonrtv.com-on, még több hírért látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Először!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: És nem még egyet, hanem még nagyon sok kört. Megyünk, Rúzsa Magdit hallhattuk, ezután pedig Hip Hop Boys. A hegyekben fönn, azt hiszem ez a 90-es évek, 2000-es évekkel, azt hiszem a 90-es évekről, úgyhogy legyenek itt velünk és a Hip Hop Boys-szal, illetve Bombon, hétvégi királylány is, de előtte még egy nagyon jó kis zeneszám is lesz majd. Na de egy kis közérdekű infóval is jövök így 17.44 tájékában, mégpedig tudják, tavaszi nagy takarítás egészen június 10-ig tart, május 20-án, tehát holnap szerdán a Kertváros helyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, mégpedig a Sumica iskoláskor előtti intézménynél, Nikola Tesla, Pinki Néphős utca sarkán, Josip Krás utca, önkiszolgáló mögött Boskó Buha és a Szava Kovácsevics utca kereszteződésében, tehát ugye május 19 ma KED, és május 20-án, tehát szerdán itt a Kertváros helyi közösségben folytatódik az akció. Megyünk Hip Hop Boys-szal, és a hegyekbe fölmegyünk most.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-27-es tanévben. Az évközben használt tankönyveket azonban a tanulóknak tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget. Ebben az évben pályáztak a legtöbben a Magyar Kanizsa község meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre a szánt keretösszeg a 10 millió dinár most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett, a polgármester kiemelte, a jövőben azonban azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázási kiírásnál. Továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálintot, miniszterelnökséget vezető minisztert, Magyar Péter. A kinevezés arra az esetre szól, ha ő maga, illetve Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejűleg akadályoztatva lennének a kormányzati feladatok ellátásában. A magyar kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. És 64 éves korában meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, jelentette be a Nézőművészeti Kft. Facebook oldal kedden. Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1995-ben pedig színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. 1995-től 1997-ig szabad foglalkozású, 1997-től a Bárka Színház alapító tagja, 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagja. Színpadon és filmekben is játszott, legismertebbek a Mucsi Zoltánnal közös alkotásai, hangja is a legismertebbek között szerepel, szinkron színészként is számos szerepe volt. A gyerekek pedig a Kuflik című mesesorozat narrációját köszönhetik neki. És nézzük, hogy milyen időben van részünk Szabadkán és környéken, továbbra is 21 fokot mérhetünk.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
4: A főhős ellovagol a messzeségbe.
5: A repülő csészehaj leszáll.
4: Valaki fegyvert ránt.
5: Más pedig szerelmesen ölel.
4: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
5: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A True Detective, vagyis a Törvény nevében című sorozat harmadik évadának dalaiból válogatunk. A főcím dallal kezdünk most is. Cassandra Wilson énekel. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

A törvény nevében 2019-ben bemutatott harmadik évada visszatért a gyökerekhez, és a kultikus első évadhoz hasonlóan több idősíkon átívelő, sötét és melankolikus nyomozást mutat be Arkansas államban.

A True Detective harmadik évada az Ozark-hegységben játszódik, és egy testvérpár, Will és Julie Purcell 1980-as eltűnése köré épül. A történet három idősíkot mozgat egyszerre. 1980-ban történt a bűntény és az eredeti nyomozás. 1990-ben az ügyet váratlanul újra nyitják, 2015-ben pedig az idős nyomozó Wayne Hayes emlékezik vissza egy dokumentumfilm forgatása közben.

A harmadik évad központi feszültségét a True Detective-ben nem csak a gyerekek utáni hajsza, hanem a nyomozó Wayne Hayes memóriájának időskori elvesztése adja. Küzd az emlékeivel, miközben próbálja összerakni az igazság darabkáit. Emellett fontos szála a nyomozás hatása a családi életére és feleségével, Améliával való kapcsolatára.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Wayne Hayes nyomozót a True Detective harmadik év

0: A társa mit csinál?
1: Megvan a maga módszere.
0: Az hogy segít nekünk?
1: Vietnámban lörpös volt. Tudja mi az? Mélységi felderítő. Kirakták a dzsungelben egyedül, 2-3 hét múlva visszatért, skalpokkal. A féle nyomkövető. Hetből vadászott vatkanra. Hadd nézzen körbe. Nincs azzal baj.
2: When it's cold on this mountain, when winter comes home,

A True Detective harmadik évadában bizonyos vizuális szimbólumok az első évadra emlékeztetnek. A harmadikban szalmababák jelennek meg, az első évadban pedig ördögcsapdák vagy madárfogók, és ezek mindkét esetben hasonló rituális jelleggel bírnak, utalva egy kiterjedtebb okkult hálózatra.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A True Detective harmadik évadának magyar szinkronos előzetesébe hallgatunk bele, íme.
2: Szóval hész nyomozó. Felvázolná az események sorrendjét.
3: Két gyerek. 17:30 várták őket haza, hiába.
4: Mégsem ússzuk meg ezt az estét.
5: A munkámban nincs bizonyosság. Az agyam egy hiányos kirakós.
6: Még ha tényleg el is követtél valamit, nem érdemled meg, hogy szenvedj.
5: Tudnom kell, mi történt.

A True Detective harmadik évadát a sorozat formába lendülésének tekintették a megosztó második évad után. A kritikusok kiemelték a színészi alakításokat, különösen Mahershala Aliét, az atmoszférát, a lenyűgöző maszkmesteri munkát, amire igazán szükség is volt az öregítésnél, emellett pedig az érzelmileg telített, lassú építkezést. Volt, akinek éppen ezzel volt baja. A finálé lassúsága, illetve megoldása nem minden nézőt elégített ki.

A True Detective záródala következik, amely a finálé egy fontos pillanatában csendül fel. Én köszönöm a figyelmüket, ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: muzsikál a mozi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Morning's come, and Lord, my mind is aching. Yes, it is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Idén is tömeges a 93. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország több mint 1200 kiállítója vesz részt. Az eseményen tapasztalatcsere zajlik, szó van állattenyésztésről, növényvédelemről, de a szakemberek közötti egyeztetés is megvalósulhat. Csütörtökön pedig kiderül, ki nyeri idén a traktort. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben. Az év közben használt tankönyveket azonban a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget. És rekordnak számító 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez ugyanis kijelölte a portugál labdarúgó válogatott keretét a közelgő VB-re. A keretben pedig a várakozásoknak megfelelően helyet kapott a 41 éves világsztár is. Szakértők szerint a portugál válogatott ezúttal is bombaerős csapattal vesz részt a tornán, így egy kis szerencsével Ronaldo utolsó tánca még világbajnoki címmel is zárulhat. Ehhez azonban a franciáknak, a spanyol a németeknek, az argentinoknak és a braziloknak is lesz egy-két szavuk. És nézzük, hogy milyen időre lehet számítani az előttünk álló napokban. A meteorológusok szerint szép lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, holnap után 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Hallgasson bennünket
4: a 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Apa anya csak még egy kört, no?
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: Szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó órájába. Nézzük, hogy a pannonrtv.com-on mivel is találkozhatunk, milyen cikkekkel. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár, vagy egyre többen döntenek a napelemek mellett. Illetve Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Krakkóba vezetett, ahol a Székesegyház előtt jelentkezett be több miniszter társaságában. Erről is lehet olvasni, és már is lapozgatunk, mégpedig megtiltották a vízfogyasztást a Bácskos út falvi iskolában, vagy csak nem 40 év után ismét fekete szárnyú székicsért figyeltek meg Szerbiában. Erről is lehet olvasni, illetve a sportnál pedig arról, hogy rekordnak számító 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Illetve tallózhatnak a hírek világában, vagy elolvashatják a Pannon RTV műsorújságát, ezen kívül műsorainkat is visszanézhetik, és bejátszásainkat is. És ha nem lenne programjuk, akkor a programok rendezvények fül alatt tudnak válogatni, illetve a közérdekű információknál pedig a tavaszi nagytakarítás időpontjait, illetve a viradási akciókat, vagy akár az áramszünetet is el tudják olvasni. Kattintsanak a pannonrtv.com-ra, és olvassanak!

0: ajánló következik.
1: Holnap délelőtt Dédit Zuzanna és Bálint Csaba számít a hallgatók figyelmére a napindítóban. Többi között beszámolnak arról, hogy egészségügyi szűréseket végeznek a Zombor környéki településeken, és azzal a témával is foglalkoznak, hogy a hétvégén egy újabb nagy megmozdulásra készülnek a blokkád alatt álló belgrádi

0: egyetemek hallgatói. Szerdán is lesz mozaik, benne pedig beszámolunk a Bolyai Tehetség Gondozó Gimnázium és Kollégium mindennapjairól, valamint ismertetjük a Szabad Egyetem programjait is. Tartsanak velünk holnap is!
1: Ajánlót hallottak!
2: Hölgyeim és uraim! Jön!
3: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
4: Itt az SMR-ben.
5: Indul a Mandula!

0: Könnyed témák, retro slágerek, 16 és 20 óra között.
1: A körhinta forog tovább.
0: Már is közérdekű információval folytatjuk. Tavaszi nagy takarítás, tudják, június 10-ig szervezzék meg. Május 24-én csütörtökön és május 22-én pénteken a vasutas település helyi közösségben folytatódik az akció, tehát 21-e és 22-e. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. A Jován Mikity és a Milutin Uszkókovics utca találkozásánál, a Jován Mikity utca és a Brács utca kereszteződésében, a Tölgy és a Jován Mikity utca sarkán, a Kopaonik és a Bajmoki utca kereszteződésében, a Milutin Uszkókovics utca és az 51. hadosztály utca sarkán. Bővebb tájékoztatás a közérdekű információkkal a pannonrtv.com-on.
2: Munka közben,
3: SMR.
2: Munka után,
3: SMR.
2: Itt csak retrós láger megy.
3: 107,1.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket.
1: Igen!
0: SMR.
1: Bizony!
0: Szép lassan elérkeztünk a mai körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen csuda jó zenékkel várjuk Önöket itt a 107,1-en. Holnap reggel pedig a holnapi penzum, tudják, 6-tól 10-ig napindító, majd azt követően 10-től 14 óráig Mozaik, és holnap is van körhinta, szerda lévén Kis János Manóval. Búcsúzik a mai stáb, fő és felelős szerkesztőnk Dédit Szuzanna, a mai adásvezető technikusunk Masa Dávid, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép estéjük, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: És most vissza a 80-as évekbe.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: Vissza a 80-as évekbe.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország több mint 1200 kiállítója vesz részt. Az eseményen tapasztalatcsere zajlik, szó van állattenyésztésről, növényvédelemről, de a szakemberek közötti egyeztetés is megvalósulhat. Csütörtökön pedig kiderül, ki nyer idén a traktort. Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-2027-es tanévben. Az év közben használt tankönyveket azonban a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget. És rekordnak számító 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez ugyanis kijelölte a portugál labdarúgó válogatott keretét a közelgő VB-re. A keretben pedig a várakozásoknak megfelelően helyet kapott a 41 éves világsztár is. Szakértők szerint a portugál válogatott ezúttal is bombaerős csapattal vesz részt a tornán, így egy kis szerencsével Ronaldo utolsó tánca még világbajnoki címmel is zárulhat. Ehhez azonban a franciáknak, a spanyolok, a németeknek, az argentinoknak és a braziloknak is lesz egy-két szavuk. És nézzük, hogy milyen időre lehet számítani az előttünk álló napokban. A meteorológusok szerint szép lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, holnap után 24-26 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
4: Jól van emberek, óra indul!
5: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
4: Ha jegyet adnék rá, 5-öst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
4: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
6: A Free 1968 és 73 között működő brit blues rock zenekar volt. Feloszlásuk után tagjaiból alakult a legendás Bad Company.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ezer!
4: Már szól a Van Halen. Az alapítók a holland származású testvérpár Eddie, gitár és Alex, dob. Első lemezük 1978-ban jelent meg David Lee Roth énekessel, akit 1985-től Sammy Hagar váltott.

0: minden kedden Rock Klasszik.
1: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János, ének. Benkő László, billentyű. Molnár György, gitár. Mihály Tamás, basszus. És Debreceni Ferenc, dob.

0: Beszemel.
1: Rock a jóból.
2: A Szombathelyi Lord együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. 1982-ben lett Paul Mihály a zenekar arca és hangja.

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a keddest, dörenjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Classic.
2: Most szóljon nálunk a bikini, amely 1982-ben alakult. A banda életében Nagyferú után D. Nagy Lajos hozta el az átütő sikert. Ilyen dalokkal.

0: klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Rock klasszik, klasszik, klasszik.
3: Szóljon az illés! A nagy felállás 1965-ben alakult ki, amikor Illés Lajos mellé a Szörényi testvérek, Bródi János és Pásztori Zoltán csatlakozott.

0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: A Tűzkerék RB, később Tűzkerék XT, egy esztergomi alapítású magyar blues rock együttes, amely elsősorban
0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: A Tűzkerék RB, később Tűzkerék XT, egy esztergomi alapítású magyar blues rock együttes, amely elsősorban a legendás gitáros Radics Béla zenei örökségének áll.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ők a The Who, az 1964-ben alakult brit rock zenekar. A fődalszerző Pete Townshend gitáros.

0: Rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Egy zenekar, amely a virtuóz gitárjátékot és a dübörgő hemondorgonát emelte be a rock történelembe. Érkezik a legendás brit ötös fogat, az 1968-ban alakult Deep Purple.

Most következzék a punk keresztapja, Iggy Pop. James Newell Osterberg Jr. néven született 1947. április 21-én az Amerikai Egyesült Államokban. Ő volt az egyik legelső rockzenész, aki rendszeresen a közönség közé vetette magát a színpadról. A 70-es években David Bowie karolta fel a drog problémákkal küzdő énekest, és producerként segített neki, hogy megírja a The Passenger című világslágert.

A Golden Earring 1961-ben alakult holland rockzenekar. Nevüket egy Marlendi trigdal, az aranyfülbe valók után kapták. Legnagyobb világslágerük a Radar Love. Olyannyira feltüzeni a sofőröket, hogy több országban statisztikailag is kimutatták, ez a dal okozza a legtöbb gyorshajtási bírságot. Tehát csak óvatosan a gázpedállal.

Zenéjen a Jimmy Page gitáros által 1968-ban Angliában alapított Led Zeppelin. Az innovatív gitárjáték, Robert Plant énekhangja és John Bonham elemi erejű dobtechnikája határozta meg a Zeppelin hangzást.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: A Black Sabbath együttest, a heavy metal műfaj megteremtőjét 1968-ban alapították az angliai Birminghamben. Tony Iommi gitáros egy gyári balesetben elvesztette két új percét, ezért lazább húrokkal és egyedi hangolással játszott, ami megteremtette a metal sötét, súlyos alaphangzását.

0: Rockzenet a rádióból. SMR.
1: A Diamond Head 1976-os brit heavy metal zenekar. Legnagyobb hatással a Metallicára voltak, akik több dalukat feldolgozták.

0: Rádióban.
1: Több mint 100 millió eladott lemez és gitárriffek, amiken generációk nőttek fel. Érkezik a James Hetfield és Lars Ulrich által 1981-ben alapított Metallica.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
3: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

going right. 아침

0: 90-es évekből
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: If you crash or fly,

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.
3: Álláshirdetés.
4: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
4: Esti koktél.
3: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Nosztalgiázzon velünk!
3: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
2: Ahol
3: a régi zenék szólnak.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es években.

0: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Ex-jú-slágerek.
1: Ex-jú-slágerek. Ex-jú-slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú-slágerek.
3: A 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.